0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ez pedig egy újabb óra, amit megtöltök a legnagyobb kedvencekkel megállás nélkül. Változatosan most a Swiss Discot, Rehabet és Sam Fellett hozom. Ez a Sleep Tonight már is. Kellemes

Ez a Rádió 1, és ez a lendület kell nekünk. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig továbbra is nálunk szólnak a legváltozatosabban. Most például egy újdonságot választottam Loitól, akinek az első kislemeze egy mozifilm betétdala is lett mindjárt Németországban, mármint hogy akkora sláger lett azonnal, hogy beválogatták oda. Ez egy nagy dicsőség, meg szerintem egy jó kezdés. Ez meg az aktuális tőle, az igazi mai sláger Loitól, David Puentes-től a Golden Summer, amit már is indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Lost Frequencies a folytatásban, aki az első belga volt, aki a brit slágerlista csúcsára is fel tudott térni, az még az Are You With Me című dala lett, ami 18 országban lett listavezető. Az egy szép eredmény így kezdésnek. Ez viszont azóta már a sokadik, viszont az aktuális, az igazi mai sláger. Lost Frequencies is a Love It All, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, a következő órában is a legnagyobb kedvencek jönnek, és köztük lesz a Rádió 1 DJ Metzger Wiki is az újdonságával a One Kiss-szel, de hozom Martin Garrix és Ed Sheeran párosát, sőt, Jennifer Lopez-t is David Guettával, a kezdésben pedig a Get Lucky-t indítom. Loi igazi mai slágere pár percen belül itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Találtak a bélben valamit a magyar kutatók, ami hatalmas reményt jelent. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Délpesti Centrum Kórház, a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vett részt egy kutatásban, melynek során a bélrendszerben élő baktériumokra specializálódott vírusok lehetséges szerepét vizsgálták súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében. A vizsgálat klinikai részét a Délpesti Centrum Kórházban végezték 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló fertőzésben szenvedő betegen. A paciensek széklet filtrátum transplantációt kaptak, vagyis a donor széklet mintájából kiszűrték az élő baktériumokat és gombákat, miközben számos nem sejtes mikrobiális komponens köztük bakteriofágok megmaradhatott benne. 2 hét elteltével mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg. Az SBK Biokémiai Intézetének transplantációs mikrobiológia laboratóriuma arra utaló jeleket talált, hogy a klinikai választ nem elsősorban a donortól átvitt fágok magyarázták, hanem a paciensek saját baktériumaiban már jelenlévő profágok aktiválódhatnak a kezelés után. A profágok a bakteriofágoknak a baktérium örökítő anyagába beépült nyugvó formái. Bizonyos környezeti vagy sejtes stressz hatásokra azonban aktiválódhatnak, beléphetnek a litikus ciklusba, vagyis a végül a baktérium pusztulásával járó szaporodási folyamatba. Az eredmény alapján felmerült, hogy a mikrobiom alapú terápiák hatásában nem csak az lehet a fontos, hogy mit tisznek be a szervezetbe, hanem az is, hogy milyen folyamatokat indítanak el a már jelenlévő mikrobiális közösségben. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a 3 beteg bevonásával készült pilot vizsgálat még nem bizonyít oksági kapcsolatot a profág aktivizáció és a klinikai gyógyulás között, de az biztos, hogy ez a megfigyelés egy új nézőpontot adhat a fágok szerepének további értelmezéséhez.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha valaki már 17 évesen felép az Ultra Music Festivalon, az nem kis dolog. Konkrétan a legfiatalabb DJ-ként. Ő, Martin Garrix, aki most az óra elején Ed Sheerannel közösen hozza az igazi mai slágert. Nagy kedvenc a repeat-it, amit már is indított.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, Metzger Viki pedig most pihen egy picit, az Instán van is egy csomó jó kép, hogy hogyan fújja ki magát a nyári fellépések után. Közben viszont én azért mutatom az igazi mai slágerét, mert hogy ezt nemrég bemutatta és mi imádjuk, Gabriel Dancerrel közösen Metzger Viki, és a One Kiss, amit indítok.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig jön a háromszoros év DJ-je nyertes, Regán Lili az újdonságával, a Hill Me-vel. Természetesen erre is lehet szavazni a Rádió egy Top 500-ban is. Lilinek meg egyébként a rádiónak is nagy büszkeség lenne, ha minél jobb helyen végezne, de ez a dal szerintem megérdemli, mert tényleg szenzációs. Az igazi mai sláger Regán Lili és a Hill Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hill Me. Fogadjátok

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a következő órában is. Szerintem nagyon jól válogattam, például The Kid Laroi, Justin Bieber és a Stay. Ez is érkezik, ahogy Robin Schulz és Alex Warren újdonsága is, a kezdés pedig Kámrádé lesz. Az igazi mai sláger a Be Mine, mindjárt indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megbuheráltak egy enzimet a kutatók, így turbót kapott a működésre. Kicseréltek egy atomot, áttörés jöhet a műanyag szennyezés felszámolásában. Kétszer gyorsabban bontja le a PET palackokat egy enzim, azután, hogy ausztrál kutatók kicseréltek benne egy atomot. A műanyag szennyezés a modern világ egyik legégetőbb problémája. A különböző, főleg csomagoló anyagként használt műanyagok ugyanis a környezetbe kerülve esetenként évszázadokig nem bomlanak le, és ez alatt súlyos veszélyt jelentenek az élővilágra. A kutatók régóta keresik a megoldást a problémára, például olyan műanyagok létrehozásával, amelyek biológiai úton lebomlanak. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem szakemberei a műanyagokat lebontó enzimeket kutatják, és most találtak is egy megoldást, amellyel javítható a módszer hatékonysága. Csak egyetlen atomot kell kicserélni az enzim belsejében, a módosítással az enzim a szokásos sebességénél csak nem kétszer gyorsabban tudja lebontani. A polietilén tereftalátot egy publikált tanulmány rámutat arra, hogy az azatriptofán nevű szintetikus aminósavak hozzáadása a műanyag lebontó enzimekhez, az úgynevezett petázokhoz, feloldhatja a katalikus aktivitás és a hőstabilitás között meghúzódó kompromisszumot. Az enzimek újra és újra módosíthatók a teljesítményük javítása érdekében, egy ponton túl azonban az aktivitás növelése a stabilitásuk csökkentését is eredményezheti vice versa, mondta a tanulmány vezető szerzője. A szakember megjegyzi, hogy ők azt mutatták ki, hogy ezt a határt túl lehet lépni egy elképesztően precíz, akár egyetlen atomra kiterjedő változtatás. A mérnökök egyébként régóta ütköznek falakba a petáz enzimek optimalizálása során, az enzim műanyag lebontó képességének növelése ugyanis rendszerint kiterjedt genetikai módosításokat igényelt, amelyek már a szerkezeti integritását veszélyeztették.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, jó munkát, jó bulit, jó utat, bármit is csinálunk ilyenkor 4 óra magasságában. Élvezzük, ahogy az igazi mai slágereket is, amiket hozok most Raid által és a Blood Running, akár erre is jöhet egy szavazat a rádió egy top 500-ban. Csak mondom.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és nem bízhatok senkit arra, hogy máshova menjen, mint amit a szüleinek mond, de néha egész jó dolgok ki tudnak ebből sülni azért. Például Robin Schulz esetében, aki 16 évesen titokban ment le egy klubba, és annyira letaglózta, amit ott látott, hogy eldöntötte, hogy DJ lesz. Mondom, nem biztatok azért erre senkit, hogy úgy menjen el akár egy buliba, hogy nem tudják otthon, főleg ebben a korban, de Robin Schulznak azért bejött. Az újdonsága pedig már indul is itt tőle itt a Rádió 1-en. Ez a Better Times. Kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos, hogy a konténerjátékunk folytatódik. Még van lehetőség nyerni egy kulcsot, ami nyitja a konténert, és mindent egyben oda is ad nekünk idézőjelben, ami benne van. Többek között háztartási gépek, 65 szolos okos tévé, még gőztisztító is van, nem beszélve a 4 fős utazásról, az 1 millió forint értékű szerszámcsomagról, vagy épp egy autóról. Na ez mind a Rádió 1-től a Rádió 1 konténerben, és valaki ezt megnyeri, mondom, még most folytatódik a játék, bármikor indulhat egy újabb, ahogy indul Alex Warren igazi mai slágere, most ez a Fewer Dream a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Szombaton elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb elöljárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak, a Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripl Rónai József, Schäber Hugo és Mennyánszky László képeit is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Találtak a bélben valamit a magyar kutatók, ami hatalmas reményt jelent. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Délpesti Centrum Kórház, a Semmelweis Egyetem és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vett részt egy kutatásban, melynek során a bélrendszerben élő baktériumokra specializálódott vírusok lehetséges szerepét vizsgálták súlyos vastagbélgyulladást okozó fertőzések leküzdésében. A vizsgálat klinikai részét a Délpesti Centrum Kórházban végezték 3 akut leukémiával kezelt súlyos antibiotikumokra nem reagáló fertőzésben szenvedő betegen. A paciensek széklet, filtrátum, transzplantációt kaptak, vagyis a donor széklet mintájából kiszűrték az élő baktériumokat és gombákat, miközben számos nem sejtes mikrobiális komponens köztük bakteriofágok megmaradhatott benne. 2 hét elteltével mindhárom betegnél klinikai javulást figyeltek meg. Az SBK Biokémiai Intézetének transzplantációs mikrobiológia laboratóriuma arra utaló jeleket talált, hogy a klinikai választ nem elsősorban a donortól átvitt fágok magyarázták, hanem a paciensek saját baktériumaiban már jelenlévő profágok aktiválódhatnak a kezelés után. A profágok a bakteriofágoknak a baktérium örökítő anyagába beépült nyugvó formái. Bizonyos környezeti vagy sejtes stressz hatásokra azonban aktiválódhatnak, beléphetnek a litikus ciklusba, vagyis a végül a baktérium pusztulásával járó szaporodási folyamatba. Az eredmény alapján felmerült, hogy a mikrobiom alapú terápiák hatásában nem csak az lehet a fontos, hogy mit tisznek be a szervezetbe, hanem az is, hogy milyen folyamatokat indítanak el a már jelenlévő mikrobiális közösségben. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a három beteg bevonásával készült pilot vizsgálat még nem bizonyít oksági kapcsolatot a profág aktivizáció és a klinikai gyógyulás között, de az biztos, hogy ez a megfigyelés egy új nézőpontot adhat a fágok szerepének további értelmezéséhez.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország le!

0: Pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger. Megy szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 12 perccel. Október 4-e van, a Ferencek a névnaposok. Nagyon sok boldogságot nekik. Az igazi mai slágerek között pedig Lady

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me
1: dance, dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és most milyen nagy kedvencet választottam. Na, ezt szerintem mindenki imádni fogja. Rég hallottuk, és nagyon kedveljük Wiz Khalifa, Charlie Puth, és a See You Again a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely alapvetően egész kellemes volt az idő ezen a héten, és még ma is az lesz szerencsére, ha minden igaz, akkor 23 fok, de még ennél is jobb, hogy még a jövő hét is nagyjából ehhez hasonlóan telik majd. Az igazi mai slágerek között pedig David Guetta, Alesso és a Madison Love folytatja mindjárt. A nagy kedvenc, a Never Going Home Tonight már bekészítve, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Megbuharáltak egy enzimet a kutatók, így turbót kapott a működésre. Kicseréltek egy atomot, áttörés jöhet a műanyag szennyezés felszámolásában. Kétszer gyorsabban bontja le a PET palackokat egy enzim, azután, hogy ausztrál kutatók kicseréltek benne egy atomot. A műanyag szennyezés a modern világ egyik legégetőbb problémája. A különböző, főleg csomagoló anyagként használt műanyagok ugyanis a környezetbe kerülve esetenként évszázadokig nem bomlanak le, és ez alatt súlyos veszélyt jelentenek az élővilágra. A kutatók régóta keresik a megoldást a problémára, például olyan műanyagok létrehozásával, amelyek biológiai úton lebomlanak. Az Ausztrál Nemzeti Egyetem szakemberei a műanyagokat lebontó enzimeket kutatják, és most találtak is egy megoldást, amellyel javítható a módszer hatékonysága. Csak egyetlen atomot kell kicserélni az enzim belsejében, a módosítással az enzim a szokásos sebességénél csak nem kétszer gyorsabban tudja lebontani. A polietilén tereftalátot egy publikált tanulmány rámutat arra, hogy az azatriptofán nevű szintetikus aminósavak hozzáadása a műanyag lebontó enzimekhez, az úgynevezett petázokhoz, feloldhatja a katalikus aktivitás és a hőstabilitás között meghúzódó kompromisszumot. Az enzimek újra és újra módosíthatók a teljesítményük javítása érdekében, egy ponton túl azonban az aktivitás növelése a stabilitásuk csökkentését is eredményezheti vice versa, mondta a tanulmány vezető szerzője. A szakember megjegyzi, hogy ők azt mutatták ki, hogy ezt a határt túl lehet lépni egy elképesztően precíz, akár egyetlen atomra kiterjedő változtatás. A mérnökök egyébként régóta ütköznek falakba a petáz enzimek optimalizálása során, az enzim műanyag lebontó képességének növelése ugyanis rendszerint kiterjedt genetikai módosításokat igényelt, amelyek már a szerkezeti integritását veszélyeztették.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, ő Ima Max, aki nyert már Rádió 1 top 500-at, ettől simán nyerhet most is, de akár nyerhet Loi is, aki most egy újdonságot hoz David Puentes-zel és a Golden Summer-rel, de hogy ki nyer, ezt csak a Rádió 1 hallgatók dönthetik el, méghozzá azzal, hogy szavaznak SMS-ben, telefonon, Viberen, e-mailben, vagy akár valamelyik social oldalunkon jöhet a voks. Ez a Rádió 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Balogs legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schäfer Hugo és Mennyánszky László képeit is. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Jó kis lendülettel indítottam. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek pedig megállás nélkül szólnak itt a Rádió 1-en. Most például Dua Lipától a folytatásban. És egy csomó mindent várok, például az üzeneteken belül top 500 szavazatokat. 0620 311 111. A Dua Lipa Don't Start Now, ahogy ígértem. Ezt indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Justin Bieber pedig egy nagyon menő dolgot csinált múlt héten. Elment egy Los Angeles-i parkba fellépni ingyen, sőt, mindemellé még több ezer dollárt költött ajándékokra, amit hajléktalanoknak adott, és magával a koncerttel is hajléktalanoknak próbált segíteni. Szerintem ez egy nagyon menő dolog volt. Ez meg az igazi mai sláger tőle. Justin Bieber most Ed Sheerannel. Ez az I Don't Care.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Let's buy water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértette a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette, és több szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Szombaton elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya, a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszár egységek legfőbb elöljárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió 1!

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a jó hír, hogy még nincs vége a konténerjátéknak. Lehet gyűjteni a kulcsokat jövő héten is, egészen péntekig, mert pénteken viszont valaki már biztos, hogy kinyitja a konténert, amiben ugye ott van egy 65 szolos okos tévé, gőztisztító készülék, Gorenje háztartási gépek, utazás 1 millió forint értékben, és ne felejtjük az autót sem. Meg még sorolhatnám, ezt mind valaki megnyeri csak a Rádió 1-től. A játék pedig bármikor jöhet újra, szóval figyeljünk, és szerintem az is hasznos, hogy el van mentve a telefonszám, picit könnyebb akkor lavírozni, hogy a tizediket legyünk. Aztán csak egy szlogen kell, és pif, adjuk a kulcsot. Itt meg az újabb igazi mai sláger, Purple Disco Machine-től a Hearst dalával, a Wonderful Life-al érkezik.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger. Megköszönjük pedig Regál Lilit, hozom a Rádió egy DJ-ét, aki ezen a héten megint egy újabb országban lépett fel. Most Cipruson pörgette az igazi mai slágereket, hát szerintem ez extra menő. Ez pedig az aktuális kedvenc tőle, Regál Lili és a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a következő órát pedig az az énekesnő indítja, aki a legtöbb MTV VMA díjjal rendelkezik eddig, mert hogy múlt hétvégén megnyerte a 31-et Taylor Swift, konkrétan ennek a dalnak a videójával. Az év videója The Fate of Ophelia-hoz kapcsolódik, én pedig a dalt hozom pár percen belül, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer, tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon?

0: csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.

0: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
1: Alpha Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén, a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Elveszettnek hit, magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berényi Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A 2 hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripl Rónai József, Schaefer Hugo és Mennyánszky László képeit is. Biztonsági okokra hivatkozva bezárt a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ha tippelnem kéne a top 500-ban, ez a legjobb, hát legalább a 20-ban, de szerintem inkább a 10-ben benne lesz. De ezt nem én döntöm el, a hallgatók, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Az igazi mai slágerek jönnek ebben az órában is, viszont várom továbbra is én is a szavazatokat a Rádió Egy Top 500-ra, mert hogy tényleg csak a hallgatók dönthetik el, hogy melyik az ország 500 legkedveltebb, és azt is, hogy melyik a top 10, 20, és legfőképpen az első. Szóval jöhetnek a voksok akár a top 500 kukac.radio1.hu-ra, akár a 06 3 111 111-re. Jelzem, ez is egy nagy kedvenc. Kágo és Iva megszínez a Whatever itt a Rádió 1-en.

0: is.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és az énekesnő, akinek saját könyvklubja van, Dua Lipa, és egy új hónap indult el, október, erre a hónapra is van ajánlata, Clara and the Sun, aki Dua Lipával olvasna, az ezt a könyvet keres.

0: és legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet, köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Szombaton elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya, a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb elöljárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztetek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat Finanszírozási Eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Elveszettnek hit, magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyány Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schäfer Hugo és Mennyánszky László képeit is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és mondok néhány dolgot, ki az, aki össze tudja kötni valamivel. Gorenje háztartási gépek, 65 colos okos tévé, gőztisztító, 4 fő részére szóló utazás, 1 millió forint értékű szerszámgépcsomag, egy vadi új autó. Mi köti ezeket össze? Bizony. A Rádió egy konténer, amiért még lehet gyűjteni a kulcsokat jövő héten péntekig, akkor viszont valaki ki fogja nyitni, és mindent megnyer, ami benne van, addig pedig pörögnek az igazi mai slágerek. Most Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Conk-

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és ha valaki azt gondolja, hogy az énekeseknek ilyen teljesen egyszerű, egyenes útja van a sikerhez, hát arra többek között Alex Warren is rácáfol. Már a gyerekkorából, ami egyébként sem volt könnyű, de még az ének tanára sem hitt benne, egy Grammy előtti interjúban mondta el, hogy gyerekként nem ő volt a legjobb énekes az osztályban, és a kórus tanára sem igazán bízott a képességeiben, még a kórusba is alig akarták bevenni. Hát aztán meg tessék megnézni, hogy mi lett belőle. Az igazi mai slágerek között Alex Warrentől a legújabbat hozom, ez a Fewer Dream, 8-tól pedig már Balázsék érkeznek a Balázsék Weekenddel. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország

0: fresnap.hu. Fresnap. Mindent a kedvencekért.
1: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3szorjó.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Magyarország legnépszerűbb esti

0: Rádió 1 Top 50. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie, hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatóit.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît!
2: Leszállási engedély megadva. Irány az 1-es pálya 17 óra magasságában. Ahol

0: Muki. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Elveszettnek hit, magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger Armand és Batyhán Gyula egy-egy alkotását már megtekinthetik a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schaefer Hugo és Mennyánszky László képeit is. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a braziliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az

0: Ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kért állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértette a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette, és több szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztetek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: 80 ezeres kamu ételrendelést adtak le egy étteremben. Igen, ez érzékenyen fog érinteni. Jó, de
2: fonyódon az kettő darab lángos.
1: Hát igen, fonyódon az egy ivóli egy lángos.
2: Mondták, hát lassan, hogy... Nagy...
1: Igen, fokhagyma nélkül szigorúan, mert tejfős sajtpán nem jutott rá.
2: Igen, igen.
1: Nem, feljöttek egy éttermet, hogy kamu rendelés van, 80 ezer forintért megrendelték a kaját. Lefőzték az összeset, és kiderült, hogy nem vezet sehova se a cím, se a telefonszám. Ez jó genyó dolog, gyerekek. Ez jó.
2: De mi fért bele 80-ba? Mi volt benne?
1: 80-ba? Aha. Fonyódon? Hát elmondtad, két lángos, egy frissen sült, meg egy somlói.
2: És azt végül megették ott
1: a helyzet. Kettő ivóli. Nem, hát azért 80 ezerért felé, most mi fér bele 80 ezerbe? Hát azért abból...
2: Miskolcon azért... nagyon sok minden bele fér 80 ezerbe.
3: De Fonyódon, abból azért sok mindent meg lehet csinálni.
1: Pesten egy előétel.
3: Hát fél.
2: Mi az nálatok egy madártej, meg mi miért?
3: Nem, az nálunk csak madár.
1: Egy madár, egy kapucsino,
3: meg egy jár. Nem jár hozzá. Nem, hát abból azért nagyon sok adag kaját ki tudsz vinni. Azt nem értem, hogy mi az értelme. Tehát, hogy szivatod, haragosod az éttermes.
2: Én mondom neked.
1: Nem tudom képzelni, hogy alkalmazott, kirúgott valaki, nem?
2: Szerintem ez van, a tulajnak a házastársa volt. Hogy le akarta foglalni néhány órára. Na, szóval lesz egy nagyobb rendelés, addig pedig elment, ugye, aztán csinált valami hucucságot.
1: A 80 ezer forint, igen. És az van, hogy ők ezt kidobhatták volna, de képzeld el, inkább úgy döntöttek, és ez tök kedves ez a történet, hogy végül egy nehéz körülmények között élő helyi család kapta meg a váratlan ajándékot, és közösségi oldalon osztotta meg az étterem, tök menő, elvitték gyerekeknek, és egy fonyódi családnak az egészet. Mi kerestük egyébként az étterem tulajdonosát, még nem értük el, de hogy ez milyen szép, még ha kicsit azt mondom, hogy oké, de miért ne férne bele akár a reklám is, de hogy rászorulóknak adták oda. Ez egy tök jó ötlet, ja, és egy nagyon kedves ötlet.
3: Meg nyugodtan férjen bele.
1: Ez férjen
3: ilyen
1: bele.
3: Jó fej, az meg is érdemli ezt a dolgot, érted, hogy reklámot kap. Azt mondta, hogy jó, meg akartatok szivatni, hát haver, akkor ez most nem sikerült, mert ebből a 80 ezerből ugyan nyilván nem fizetted ki.
1: Nem fizette, ugye, nem, hát, nem, volt fizetése, nem volt fizetése, igen.
3: De én meg jót cselekedtem belőle, köszi szépen. És egyébként meg ez nem érhető utól. Itt nincs egy, nem kell megadni egy telefonszámot? Vagy hogyha...
1: De ez egy jó kérdés, valószínűleg vagy kamu számot adsz meg 06-33-16-64-53.
2: De valaki személyesen bement, leadta a számot, és a címet...
1: Nem, telefonon megrendelték a kaját, és nem volt cím. Tehát kivitték, nem volt cím, és nem volt jó a telefonszám, vagy nem vették fel a telefonszámot. És itt a gyerekek kapták a kaját. És...
2: Ez nem ugyanaz a srác, aki a repülőt eltérítette?
1: Lehet, hogy egyébként ő visszafordított egy vizerjáratot, utána igen, meg igen, most hívogat éttermeket.
2: Fonyód!
1: Azért ez nagy gyerekek, azért ez jó genyó dolog. Ráadásul 80 ezerért lefőzetni valamit, az már azért egy komoly árukészlet, nem? Tehát ott azért az sok minden van. Abba azért az egy jelentősebb csomag.
3: Meg a helyet, hogy ott akkor mit én valami más csinálnál, tehát mindenféleképpen szintetás.
1: A kommentelők között több helyi vendéglátós is jelezte, hogy ehhez hasonló visszaélések sajnos nem egyediek. Tehát, hogy ezt csinálják, hogy 30, 40, 50, 80 ezer forintért megrendelnek kaját, és hogy nem nagyon tudják ezeket kiszűrni. Van, amikor visszahívják a telefonszámot, ha kicsit nagyobb a rendelés összege, hogy legalább, hát hogy is mondjam, csak kiszűrjék. De azt mondják, hogy nem tudsz visszahívni. Igen, nem tudsz visszahívni.
3: Az összes 3000 forintosat, meg 10000 forintosat nem lehet visszahívni. Megkapod a rendelést, csinálod, mert egyébként akkor ugye a rendes rendelők meg elégedetlenek, ha nem vagy gyors.
1: Igen.
3: Mert nincs idő arra, hogy mindent visszahívják.
1: Nem lehet ezt mondjuk az online vagy a telefonos rendelést egy ilyen bankkártya regisztrációhoz kötni? Ez hülyeség?
3: Nem.
2: A vidéken nem szoktak ilyet kérni.
1: Nem kérnek ilyet.
3: Hát, azt se tudod megcsinálni, hogyha valaki foglal az étterembe, azt mond, hogy legyen kedves, akkor utaljon el előre, mit tudom én, a foglalt főknek megfelelően fejenként 3000 forintot. Ugyanis egy csomó vannak, akik nem jönnek el az éttermekbe.
1: Te meg tartod az asztalt.
3: Tartod az asztalt, és ott áll valaki, hogy de ott a szabad asztal.
1: Külföldön csinálják.
3: És tök normális.
1: Bankkártya adatok megadása és egy 10%-ot, vagy egy valamekkora fejenkénti összeget utalják. Utána már nem mondod le.
2: De nagyon sokszor.
1: Nagyon sok helyen csinálják.
2: Konkrétan az van, hogy magánorvosnál már az van, hogy nem oda mész az kifizetet, hanem előre elutalod. Én egy már 6 héttel előre ki kell fizetni egy orvost, hogy oda menjek majd az időpontra.
1: De ezt kicsit értem. Szerintem hanyagul bánunk az időpontokkal, lemondjuk, nem mondjuk, nem jelenünk meg. Tehát szerintem ebben van valami. Figyelj, foglaltál egy időpontot, legyen fontos. Sokan csinálják, hogyha 24 órával korábban mondod le, vagy tehát mondjuk 24 órán belül, akkor már.
3: pénzt.
1: Visszakapod, nem? Vagy nem, ha ott kifizeted. Tehát, hogyha nem jelensz meg, de 12 órával a megrendelési időpont előtt nem jelensz meg, akkor már teljes magárendelési összeget ki kell fizetni. Ezzel szerintem nincs baj. Tehát valószínűleg nagyon nagy vonalúan bánunk ezekkel az időpontokkal. Jól mondom, vagy nem megyek.
2: Most már egy nagyon sok kozmetikusnál előre kell fizetni. Tehát, hogy van egy ilyen foglalódíj, és akkor utána pedig azt levonják a végső árból.
1: De szerintem ez korrekt. Ez korrekt. Az étterem Magyarországon címke, ez sose fog átmenni sajnos. Nem értik meg, hogy miért fizessek, ha még ott nem ettem semmit. De értem, külföldön nagyon sok helyen van.
3: Ha lemondod, komolyabb helyeken. Fizetik.
1: Így van.
2: Igen, de hotelnél is van ilyen, hogy nem terhelik meg a kártyát, de csak ugye leadod az adatait.
1: Azért kedves a történet, mert hogy nagyon-nagyon azt írja a Fonyódi étteremnek a posztja, hogy gyerekekhez vitték, és hogy gyerekek azt csodát láttak. Szóval, hogy az, azt így látod magad előtte, hogy 80 ezernyi lefőzött, frissen sültek kajával megérkezel egy olyan családhoz, akik nyilván ezt nem engedhetik meg maguknak, ebben a formában gyerekek vannak, és hogy iszonyú nagy volt a boldogság a gyerekeknél, és lakomát rendeztek. Ez olyan kedves történet, nem? Hogy rosszat akar, de valahogy azért ezt így kikanyarították, hogy nem egy ilyen dühös poszt lett belőle, hogy ki kellett dobni az egészet, és mit képzeltek magatokról, ez is lehetett volna, jogos, hanem csavartak rajta egyet, és azt mondták, hogy rendben van, de akkor, ezt mi oda elviszünk gyerekeknek. Szóval ez egy tök kedves sztori. Igen. Igen,
3: utól érhető egy ilyen valahogy?
1: Hát figyelj, szerintem... A kérdés, hogy milyen telefonról indított a hívást? Nem nagyon.
3: Vagy ha neten keresztül rendelt.
1: Vagy ha magánszámról rendelt.
3: Akkor már
1: bemondott
3: nem
1: egy telefonszámot, gyerek volt, diákcsíny, fölhívta magánszámról az éttermet, berendelte. Ja. Mondott egy telefonszámot, a rendelés felvevő nem hívta vissza azt a számot, szóval, hogy szerintem soha nem találod meg.
3: De Fonyódon valaki elégedetlen? Mert hogy már ugye több étteremben is csinálta. Azt mondtad a hírbe, hogy tök Fonyódi vendégek is
1: jeleztem. Nem Fonyódiak mondták, csak más éttermek is jelezték, hogy náluk is sűrű megtörténik ez, hogy egyre többször unatkozó gyerekek megrendelnek kaját.
2: Mi, hogy ezt a gyerekek a saját mamukra akarják hajtani a vizet? Édesanyám, mit főztél? Paprikás? Érdekes.
1: Ja.
2: Hello! Szeretnék lenni egy nagyobb rendelést. Lagzi lesz nálunk délután, mondom.
1: Ilyesek vagyunk, én is a kis Bence, nagyon éhes itt mellettem. Anyukám megint szart főzött. Nem akarjuk megenni a brokkolit.
2: Megvan az a telefonhívás, akkor felhívja a rendőrséget, hogy nem akarja megenni a gyerek a kaját.
1: Hogy micsoda felhívja?
2: A mama felhívja a rendőrséget. Halló?
1: Ja, persze, 112? Igen, főztem neki, és nem akarja megenni. Igen, de hölgyem, ez itt a 112. De most mit csinálja? De az az unokája talán.
2: Ezt, igen, de most szerintem ez be kéne vezetni, legyen meg ez a szám. Tehát akkor legyen egy ilyen, ami az étkeztetésre foglalkozó ilyen rendkívüli egység.
1: Mondjuk az a nagy mama, aki betelefonál 112-re, hogy nem akarja az unoka megenni a spenótot, én senni meg a spenótját. Tehát valószínűleg a nagymama nem ép. Nem? Tehát a nagymama milyen kaját csinálhatott, ha közben fejlő a 112-t sírva, hogy az unoka nem eszi meg az ebédet.
2: Én erre csak annyit azért tudok mondani, hogy nem voltál még igazán éhes.
1: Attila telefonált, aki egy egészen durva történetben van. Hello Attila, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok. Péntek óta tart.
1: Hát akkor még nem annyira régi a sztori. Péntek
4: nem annyira régi, de sűrű programenk vannak, igen, a családnak. Négyen kapunk mindenfélét. A legelső az volt, hogy péntek hajnalban a halott szállító hívogatott. De is nem tudtam, hogy ki hívogat, nem vettem fel, és akkor negyed egykor felvettem, és mondták, hogy itt vannak a ház előtt, jöttek a halottért.
3: Ez most
2: hát... Várjál,
3: igen, ez azért nem három pizza.
1: Igen, ilyenkor az szóval... ember megböki a feleségét, hogy...
3: Ez mi?
1: Tehát valaki rátok hívta a halott szállított éjszaka.
4: Igen, és tudod, ez nem olyan egyszerű, hogy fogják és telefonon, hogy orvost akarták ki magukat, a holland telefonszámról jött a telefon, mert másnap beszéltünk az úriemberrel, csak mondta, hogy ők nagy területet járnak körbe, és hát kijöttek. Negyed egykor ott állt a halott szállító, hogy viszik el
3: és a halottat. És tudták a feleséged nevét, hogy jöttek
4: akkor? Tudják, hogy igen, vagyunk itt négyen a családban is, a nevünket tudják, telefonszámunkat, e-mail címünket, de rendeltek már hangtechnikától kezdve, szexsoft, természetesen gondosan kiválogatva, hogy mi kellenek.
1: Várj, tehát, hogy a halott szállító után elkezdtek érkezni csomagok.
2: De figyelj, ez...
4: Hát, amit tudunk, lemondunk, de jött patkányírtás. Mindez,
2: figyelj,
4: amit el
2: ez eddig még mindig csak egy sima, teljesen átlagos halloweeni buli előkészület.
4: Igen, én is így gondoltam. Igen, bementük a rendőrségre, feljelentést tettünk természetesen, de már tegnap meg is ott a határozat, mivel mindenki kár nem ért minket, ezért
1: nem törődik vele.
3: Még tudsz most.
1: De van ellenség, van barát, akivel összevesztetek. Ilyenkor az ember nincsen megvizsgálva. Aha, tehát, hogy
2: ezzel bosszantotta fel őket.
4: Nem tudom, mivel bosszantottuk fel őket, de kapjuk folyamatosan. Ma már hűtőt mondott a lányom. Érkezett volna, de azt ugye mindig ugye a futár telefonál, csak nem veszünk fel semmi telefont, tehát ezt megbeszéltük, hogy senkinek utána nézzünk a telefonszámnak, és ha jó, akkor visszahívjuk. Ha van rá időnk, akkor ezt megcsináljuk.
1: Ez kemény.
4: Egy nagyon átlagos kis család vagyok.
2: De krekokain főztök azért?
1: Igen.
4: De néha az előfordul, de az nem számít.
1: De itt kérdezik, hogy nem lehet, hogy beköltöztetek egy GLS raktárba? Tehát nem lehet, hogy ti vagytok rossz helyen?
4: Nem, sajnos. Ezt éljük sajnos.
1: Nem kellett volna levarni a GLS futár feleségét. Igen, azért ezek sűrű napok péntek óta.
4: Nagyon sűrűek, igen.
1: De írnak, hogy ma viszik a tűzifát, úgyhogy készülj Attila. Jó írta?
4: Igen, köszi.
1: Jaj, gyerekek, ti most zajlanak ezek az elvitelések, vagy ezek az elvivések. Nézitek ezeket a... Ugye, hát most azért, gyerekek, egyszerre nézzük akció, egyszerre közélet, egyszerre politika. Itt minden van, itt most már naponta elvisznek valakit.
2: De nekem van befutó, én tudom, hogy kit várok, hogy elvigyenek, de az még nincs közel.
1: Sokan várnak sok mindenkit, oké, hogy kit vigyenek el, meg ki jöjjön ki, meg ki beszél, meg ki ne beszél. De hogy ezen gondolkoztatok, hogy mit csinálnátok az utolsó nap?
2: Lenne de tudom, hogy elvisznek?
1: Ha tudod, hogy elvisznek, és van egy utolsó napod. Van egy ilyen szakrális felkészülés, erre 24 órád van, és cső, mész be.
2: Mennyit sírhatok?
1: Tessék?
2: Mennyit lehet
3: amennyit
2: sírni?
3: Akarsz.
2: Amennyit akarok. Hát akkor a 12 óra meg.
3: Most megérkezik valaki egy ilyen idézésre, hogy akkor holnap.
1: Leteszi az Eszter. Holnap reggel 9 órakor te jelenjél meg a BV büntetés végrehajtási intézetben. Van 24 óra.
3: Hát ugye próbáld eltüntetni a nyomokat.
1: De már nincs nyom, már semmi be kell vonulni. Már lezárult a nyomozás, már nem nyomozati szakaszban vagy kész. Már
2: szóval be próbálok magamban a lehető legtöbb telekommunikációs eszköz feltuszkolni. Szerintem ez is egy ilyen könnyed sós vizes átmosás, szerintem, és utána
3: és most
2: pedig...
3: sok minden befér.
2: Igen, és akkor viszek egy faxot, egy telefont.
1: Mert olyan szorongóak ezek a képsorok azért hát, közben, mondjuk, nem? Hogy úgy belegondolsz, hogy oké, most megérdemli, nem, kiderül, ártatlanság, vélem, mindent adok, nem is róluk akarok beszélni, csak úgy magadat beleképzelve ebbe a helyzetbe, és ne legyen az ilyen, 24 órád van.
3: Nem is vihetsz be semmit, tehát az tök fölösleges. Legálisan. Ugye itt csak ez működik, amit Eszter mond. De hogy mivel töltesz el 24 órát, amit ott, hogy egy darabig az utolsó, hát nagy kérdés.
1: Ugye,
3: hát,
1: vagy van egy ilyen 24, vagy nincs egy ilyen 24 órát, amit így nagyon megcsinálsz, mert időt sincs, és energiát se, nem?
3: De akkor viszont ülsz és nézel
1: előre.
2: Szerintem először is tisztáznod kell azt, hogy kire számíthatsz, és kire nem. Tehát telefonálni kell. Először fel kell hívni mindenkit, hogy...
1: Tehát föltérképezzéd a kapcsolati hálódat, igen. Hogy ki, ha majd benn vagy, akkor kire ezt kitadjál meg kontaktnak.
2: Igen, le tudod adni a telefonszámokat, és akkor ne az legyen, hogy hívják, sose veszik fel, hanem akkor elhelyeznék bizonyos helyeken ilyen kis összegeket, hogy akkor tudjanak nekem küldeni csomagot például. Aha.
1: Én valószínűleg telefonálnék, fölhívnám azokat a börtönviselt celebeket.
2: Édesanyám, igazad volt?
1: Édesanyám. Nem, hogy milyen bent, milyen élet várt. Hát azért sok börtönviselt celebünk van. Én biztos, hogy informálódnék, az lenne a legfontosabb. Meg hogy minek örülnek a börtönőrök.
2: De rajzok.
1: Nektek rajzoltam. Készítettem rajzot.
2: De zsűbá. Ez maga tetszik lenni az udvaron, ahogy sétáltat minket.
1: Tesi bácsi, tudom, hogy nagyon tetszik, szeretni, igen. Azért csak rácsörögsz, mit tudom, a tastádira, nem?
2: De vagy
1: mi volt a bűt, vagy nem tudom, ki volt még, hogy figyelj, mi van bent? Hát tudni akarjuk, hogy mi van bent. Jó?
2: Szerintem azt kéne csinálnod, hogy amikor bemész, te egyből megadod magad, és legyünk túl rajta, plusz utána csináltál ilyen élő balássókat.
3: Beszélgetés a börtönszínpadon.
2: Igen.
3: Bejárna Peller Marianért, dumálnátok ott,
1: igen. Nem mondd, hogy azért egy irányú utcatáblát nem varadsz föl a fenekedre, nem? Tehát, hogy...
3: Csak kifelé.
1: Vagy egy zsák utcatáblát. Hát valaknál bejelezném.
2: Akik ott vannak, nem ismerik a táblákat.
1: Legalább jelezném, hogy haver, egy haver. Hát az utca egy irányú, tehát szembe mész a forgalommal. Szembe nem megyünk a forgalommal, értve vagyok. Nem tudom, szerintem tök máshogy képzeli az ember ez a ha jönne az üstökös, akkor még én akkorát szexelek, meg eszem iszom dínom nálom. Dehogy is, dermedve ülsz otthon, lefagyva, és semmi nem jut eszedbe valószínű, nem? Tehát nincs ez az utolsó, na majd akkor most én még hú, de nagyon meghajtom ezt az utolsó napot. Szerintem hát, biztos
2: szerintem
1: nem.
2: Szerintem sincsen, szerintem az van, hogy ott nagyon izi, ott nagyon sajnálod magad, próbálsz mindenkinek a lehető legtöbb, nem tudom, ilyen impulzust adni még magaddal kapcsolatban, hogy emlékezzenek rád, és aztán pedig összeszeded magad az utolsó órában, nem? Tehát ezt tudom elképzelni, hogy... És ezt nem lehet, hogy hogy már feladsz magadnak csomagokat?
1: Hogy előre megcsomagolod.
3: Ott állsz a postán.
2: Igen, és aztán akkor rossz helyre vittek.
1: Igen, ezt inkább behajtani tilos. Ne, jó az egyirányú utca, és hogy az nem jó, az hülyeség.
2: Egyirányúba be lehet
3: menni.
1: Nem úgy,
3: a zsák utcába is. A zsák utcába is be lehet hajtani.
2: Én azt hittem, hogy így Bocsánat. Ez az, hogy egy ilyen felfelelt
1: legyen. Nézd már, ez a hülye még azt se tudta, mit varrat a seggére oda nézni. Hát ezt a barbot kivarrat, hát... hogy egyet tudjuk, hogy egy irányú. A hülye barom. Elnézést, annyira meg volt, hogy ilyen rosszat tetováltam. Úgy értem, hogy beállítani tilos. Úgy értem, hogy beállítani tilos.
2: De akkor miért nem elsőbségadás kötelező?
1: Jobbkezes. Ez egy jobbkezes utca, haver.
2: Nem, az kurva lehet állat.
1: Igen, főútvonal, haver, főútvonal.
2: Tudom, akkor van ez a két nyíl egymásra szemetet, hogy kiad elsőbséget a másiknak egy olyan
1: kép. Igen, a piros meg a fehér. Ez a hülye még azt se tudja, mit kell felvarratni. Hát ez egy kretén.
2: Jó,
1: szóval kézed elnézni, rosszat varratnál. Na, az elmész egy tetkó, és azt mondja, ez most nagy, igen.
2: De menni, és egy mondja, nézd a ribit.
1: Megjött a szöszi.
2: Van nálam egy platósi
1: fogja. Tényleg, hát ez nem jutott eszembe. Behajtani tiloska, nem egy irányú, de hülye vagyok.
5: Nem mondom.
1: Hát ez...
2: Hát ezt nagyon szeretem amúgy, hogy nézd, nagyon-nagyon maga biztosan.
1: Nagyon, gyerekek. Az, hogy engedélyköteles útszakasz. Az engedélyköteles útszakasz se rossz. De most nem, az hülyeség. Engedélyköteles útszakasz.
2: Van azt, tudjátok, amikor csak bizonyos súly felett engednek be.
1: Kirakom, hogy egy behajtani tilos, fehérrel, piros kör, és 3,5 T.
3: Ha megvagy, akkor jöhetsz.
1: Az, hogy az egy irányú a biciklisek mehetnek szembe. Jézus Isten, bicikli, te jó Isten! Hát ez szorul a gyomrom.
2: Hát ez nem csodál.
1: Azt a mindenség. Kivéve célforgalom. Hát egyébként a kivéve célforgalom. Azt sem rossz, a kivéve célforgalom. Ez a hülye főre, hogy Isten célforgalom.
3: Egy magánutat varasz.
1: A magánut az jó.
2: Mit hiszi, Dávid, most lehalkítottad? Én nem adom a nevem. Nem is lesz az ember.
1: Jó. Nem rossz az útszükület. Az útszükület.
3: Nem, nem jó. A főhívás, hogy az még...
1: Útszükület. Vagy fizetőszakasz.
2: Útszükület van a kettes cellában.
1: A fizetőszakasz az egyesben. Újonc. Úgy látom, fizetőszakaszt varrott.
2: Azt mondják, hogy a lakópihenő vezet. Körforgalom.
1: Szarvasát járás. Sárfelhordás tábla. Én azt is adom egyébként. Na jó.
2: Ez a sziklaomlás, azt is tudod.
1: Jó, fölrakom azt is. 8 táblával megyek be. Na jó, vagy gyerekek. Okay.
2: Ez inkább egy menűnek hangzik amúgy elsőre.
1: Válassza ki. Tehát kérlek, válassza ki, és akkor megvagyunk. Tulajdonképpen mit kell feltenni. Csomagot csomagolhatunk? Nem vihetünk be csomagot. Nem visszük be csomagot. Aha. Hát ez kell.
2: Tudod meg segíteni, hogyha bekened magad disznózsírra, az egész testedet, ugye ezt legális, úgy mész be, hogy be vagy olajozott, vagy valami, akkor lecsúsztak rólad az első 24 órában, akár próbálkozunk.
1: Ez már csúszik, mint a szappa. Mindig kicsúszok a kezéből. Kicsúszok. Nézd már, szökik.
2: Nem lehet, egy kőolaj, nem tudom, mi az, ami a legtartósabb.
1: Valami nagyon durva, folyékonyja.
2: Csak annyit lehet látni, hogy így mész kézről kézre. Nem hiszem, ezt nem hiszem el.
1: De azt mondják, ha felrakatok még egy szélzsákot, az lehet, hogy
0: segít. Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: Orvosit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dalat.

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Pax legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállás típus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak, a Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértette a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette, és több szabálysértés miatt eljárást indítottak vele szemben. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén, a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Az Útinform tájékoztatása szerint a 6-os főúton Szekszár térségében a 140-160 km között az útmenti növényzetet gondozzák, napközben útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett dolgoznak a munkások. Az 56-os főúton Szekszár belterületén a 4-es kilométernél új gyalogos átkelőhelyet építenek. A november közepéig tartó munka során Várdon felé útszűkület van érvényben, figyelmesen közlekedjenek.
0: A közlekedési hírek támogatója a TAR, a régió megbízható teljes körű telekommunikációs szolgáltatója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Módis Tamás ugye pályacsúccsal megnyerte a spártatlan gyerekek 246 km görög ultramaraton, pályacsúccsal 19 óra 40 perc és 51 másodperces idővel megnyerte a spártatlont. Athén és Spárta között futott egy 19 órát, hát most ki nincs ezzel
1: most így. Keresik.
0: Igen, még mindig nem találják. Egészen durva, amit ő csinál, és hát ugye megnyerte, és pályacsúcsot is beállított. Lengyelországi versenyen is indult, pályacsúcsot győzött az Ultra Balatonon, szóval sok eredménye van, és arra gondoltuk, hogy felhívjuk. Egyrészt, hát említésre méltó, szóval a gyerekek óriási eredmény tényleg, és az ilyen sportteljesítmények előtt azért mi mindig adózunk, hogy beszéljünk róla, és vigyük hírét, és hát szeretnénk tőle megkérdezni egy-két dolgot, mert hogy tényleg
2: hogy
0: elképesztő.
2: Miért is
0: leginkább hogyan. Az, hogy miért és hogyan, igen. Hello Tamás, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Na, hát gratulálunk, ez... Nem, én nem is tudom ezt hova sorolni, ez a kategória már. 19 óra 40 percet futni, ez önmagában nagyon durva.
3: Hát köszönöm szépen a gratulációt. Igen, én is meglepődök néha, meg amikor valami hasonló eredményt leteszek az asztalra, akkor néhány hónap múlva, vagy egy-egy edzésen is elcsodálkozok, hogy amikor olyan fáradtabb pillanatban vagyok, hogy ezt hogy tudtam elérni, vagy hogy tudtam megcsinálni. Aztán valahogy... mindig összerakom a képet, hogy a belefektetett munka az én mindig meghozza az eredményét az egésznek.
2: Hát mert most, ugye, most ezt ünnepeljük tulajdonképpen, de azért neked van 24 órás futásod, ahol 276 kilométert futottál. Háromszoros Ultra Balaton győzelem, szóval neked azért ez nem az első.
1: Ez meg Kisvárda Budapest távolság.
2: Az bizony. Egy levegővel.
1: Így van.
3: Igen, gyakorlatilag én ebbe az ultra világba egy olyan 7-8 éve cseppentem bele, akkor határoztam el, hogy én az ultratávoknak az egyik teljesítője leszek. Akkor én még nem számoltam azzal, és nem terveztem azt, hogy majd milyen magaslatokban, vagy milyen nagy versenyeken, vagy világversenyeken fogok indulni. Egyszerűen csak az hajtott a futás szeretete, hogy teljesítsem a távot, vagy egy-egy versenyen el tudjak indulni. Aztán szépen az eredmények, az edzések meghozták az eredményeket, egyre jobb eredmények születtek, egyre nagyobb versenyeken kezdtem elindulni, és ugye ez hozta magát. Aztán azon kaptam magam, hogy egy ilyen elvetemült lettem, egy ilyen megszállottja lettem a futásnak, onnantól kezdve pedig már még magasabb célokat tettem magam elé, amiket egyre jobban, jobb sikerrel, meg jobb eredménnyel zártam, és akkor már ott nem volt megállás, ott már még nagyobb célokat, még nagyobb falatokat akartam elérni.
0: Kérdezi valaki, nincs kocsit, hogy ennyit futsz? Ez jó kérdés. Ez egy jó kérdés.
3: Egyébként érdekes. Van olyan, hogy többet futok, többet edzek, mint amennyit egy héten vezetek. Tehát azért vannak hetek, amikor 3-350 kilométeres edzésmunkát beleteszek egy-egy hétbe, és autóval gyakorlatilag meg se közelítem, vagy hogy 0 kilométert szoktam
1: azt kérdezik a hallgatók, hogy esetleg a pingpongot nem kezded el lassan megismerni, mert akkor lehetne egy ilyen Forrest Gump típusú magyar.
0: Hogy... Jó, pingpongozik, és nagyon sokat fut.
1: Igen.
3: Ez érdekes, mert középiskolában egyébként asztaliteni szöztem, úgyhogy valamennyi
1: a pingpongozva.
3: Lehet egyébként. Lehet, hogy van hozzá.
0: Figyelj, hogy néz ki egy ilyen nap tényleg? Szóval az edzés munkát értjük, sok maraton, meg sok 100 kilométer van benne, de maga a 19 óra az hogy van feloszva? Ebben van evés, van mici mikroalvások, ez teljesen folyamatos, ebben semmi megállás nincs. Hogy kell ezt elképzelni?
3: Aki ismer engem, az mindenki tudja, hogy az én frissítésem az gyakorlatilag, én próbálok arra törekedni, hogy olyan legyen, mint a Forma 1-es gumicsere, hogy minél rövidebb idő alatt tudjak egy ponton magamhoz venni frissítőt, minél rövidebb idő alatt tudjak ugye inni, és én ezt az edzéseimben szoktam is gyakorolni, vagy éppen úgy megyek el edzeni, hogy elszokjak hozzá, hogy mondjuk nem viszek magammal, hogy azért egy kicsit ez az érzés meglegyen, hogyha például egy ilyen verseny nem jutok ehhez. És hát itt például a spártatlanon körülbelül az első 40 kilométeren volt az a pont, amikor a segítőimmel találkozhattam. Itt az első 40 kilométerig ott magammal vittem mindent. Vittem magammal két kulacsot, géleket, és ezt próbáltam az út közbe beosztani. Gyakorlatilag ez is volt az egyik olyan stratégiám, hogy az egyik nagy favoritot, Fotiszt, aki ugye négyszeres pártatlan győztes és az előző pályacsúcs tartó, hogy magam mögött tudjam tartani, hogy ő meg áll frissíteni, én pedig nem állok meg, és ezzel egy-egy percet nyerni, míg el nem érünk a 40 kilométerhez, a 40 kilométernél pedig ugye megint feltöltöttem magam, a következő pont az már csak a 80. kilométer volt, ahol megint csak a segítőim tudtak segíteni, hogy minél gyorsabban ugye ezt a frissítést meg tudjam oldani. Ezt követően pedig körülbelül egy olyan 10 kilométerenként volt lehetőség arra, hogy a segítők oda tudjanak nekem adni valamit.
0: Valamit a kezedben nyomjanak.
3: Így van, a kezedben nyomjanak.
0: De akkor itt nem is nagyon állsz meg, tehát ez szinte még az ivásnál is futsz, nincs nagyon megállás.
3: Így van. Így összeszámoltam, három olyan pont volt, ahol körülbelül egy percre álltam meg.
0: A 240 km alatt három olyan pontból egy percet álltál. Aha,
3: ez nagyon kb. Három olyan perc volt, ahol egy percet álltam. Ez is annak a tudatában, hogy tudtam, hogy mennyi az előnyöm. Tehát ugye ez nem úgy nézett ki, hogy egyből volt fél óra előnyöm, hanem egy perc, két perc, hét perc, nagyon sokáig hét percnél megálltunk, nyolc percnél. Ugye a pontokon megkérdeztem mindig a segítőimet, hogy mennyi előnyöm van, és akkor én is egy kicsit nyugodtabb voltam, már nem kapkodtam annyira, mert tudtam, hogy lehet, hogy az egy perc megállás az annyival megnyugszik a pulzusom, hogy utána majd könnyebb lesz futni.
0: Ebben alvás van, ilyen mikroalvások nyilván nem hosszú órák, de hogy egy-egy, úgyhogy mondjuk halucinálsz, kicsit belealszol, csukott szemmel futsz.
3: Dehogy. Én nem is indulok egyébként olyan versenyeken, ahol meg kell állni, vagy aludni kell. Én az összes ultra versenyemet úgy teljesítem, hogy ugye reggel van egy rajt, itt is ugye 7 órakor volt görög idők szerint a rajt, és akkor gyakorlatilag ez full megállás nélkül.
0: Megállás nélkül,
3: és próbálok ugye erre törekedni.
0: Hol jön az első mentális fal, vagy mi az a kilométer, amikor azt érzed, hogy na ezen most át kell mennem? Ha egyáltalán van ilyen, ami először úgy igazán megrázóbb, vagy nehezebb?
3: Ezen a versenyen most nem volt ilyen mentális
0: fal. Tehát 240 km alatt nem jön, egyszer se?
3: Nem. Ez most nem jött egyszer se. Szerintem egyébként ez a befutón is nagyon jól látszódott, hogy nem voltam megtörve, és lehet, hogyha még jobban fenyegetett volna mögöttem valaki, akkor még maradt volna is benne. Én ezt most úgy érzem, hogy ebben még akár maradt is.
0: Hány köröm?
3: Pont itt ülök egyébként a szállodaszobában, 2 köröm esett le, de azért ez a 2 köröm olyan, hogy nem végnőtt ki, tehát hogy még ilyen friss köröm.
0: Szegények, de már ők sem maradtak. Két köröm leesik, az legalább lábanként egy.
3: Igen, most hát ez a jobb lábamról 2 esett le, a 2 középső. Ennyi hadi sérülés, hát talán ilyen kisebb sérülések, a mellény, ugye, ami felsértette itt-ott a bőrömet a nyakamon. De ezen kívül teljesen jó vagyok, tudok jönni, menni, minden ugyanúgy folytatódik, mint ami eddig volt. Még visszatérve ez a frissítéshez, ugye, meg a pályához, hogy azért ez nem egy sík terepen zajlik. Ugye ebben van azért egy 1200 méteres hegy is, amit meg kell mászni, 159 kilométer, 155 kilométernél kezdődik, és olyan 161 kilométernél van vége. Ugye azért itt a tempó jelentősen le tud lassulni, ennek ellenére itt is tök jó sikerült megfutni. Én most csodálkoztam is magamon, hogy honnan van az erő, én sem értettem, hogy tudok ilyen sebességgel felfutni. És itt ennek az apropója az, hogy erre a hegyre még soha senki nem futott fel világosba. Tehát én 19 óra, 18 perckor ránéztem az órámra, és leláttam a hegyről úgy, hogy világos van fent a hegy tetején. Ugye itt írják is, hogy sötétbe, sziklákon keresztül kell felmenni a hegyre, és nehéz a látási körülmények, ugye nagyon rosszak, de én itt világosba tudtam felmenni is, illetve világosba tudtam lejönni erről a hegyről.
0: Azt a mindenségét neki.
3: És még innentől kezdve is azért elég sok koptató van. Tehát ugye, amit úgy hívnak, ez a híres síratófal, ami körülbelül az is egy ilyen 6 kilométeres hosszúságú emelkedő, az még a vége előtt ugye 20 kilométerrel van benne a pályába. Úgyhogy ez
0: végén megadadottak egy 6 kilométeres kis emelkedőt, és akkor jól szórakozzatok. Azt a minden.
1: Igen. Mi a kedvenc doppingszered? Van valami, amivel mindig fel tudod
0: dobni?
3: Kávé, így van. Rólam azt tartja, hogy nagy kávéfogyasztó vagyok. Tehát, hogy rengeteg kávét meg tudok inni. Itt hát az ízeket miért szeretem már csak. De
0: egyébként doppingtesztetek van? Tehát, hogy hivatalosan van, megnéznek titeket mindenkit, hogy nehogy valaki turbósítson valamivel.
1: Mennyi a koffein a véredben éppen?
3: Hát verseny előtt egyébként egy-két nappal már nem szoktam kávét fogyasztani, nagy nehezen megállom, mert ugye ez hatással van a versenyre, nagyon sok mozdulószünetre kell akkor megállni, és ezt úgy tudom ugye elkerülni, hogy nem iszok annyi kávét. Ennek ellenére egyébként most is egy jó párszor meg kellett állni, ilyen nagyon-nagyon rövidre, ezt most ilyen 10 pár másodpercet tudnék mondani. De visszatérve még a dopingvizsgálatra, hogy idén nekem egyébként ez a harmadik dopingvizsgálatom, és minden ilyen nagy világversenynél ott azért az első háromnál van dopingvizsgálat. Most is, amikor beértünk, addig ugye a első segélyszobából onnan nem engedtek ki addig, míg ugye nem sikerült megfelelő mennyiségű vizeletet adni. És ezt utána még elküldik ugye Barcelonából, még kivizsgálják, tehát még utána is lehet bármi. de mint mondom, nekem már igen ez a harmadik dopingvizsgát, úgyhogy hogyha valaki arra gondol, hogy ezeket mindenféle csodaszerrel csinálja végig az ember, akkor...
0: Nem is ezért kérdeztük, szerintem inkább csak, hogy mennyire hivatalos, tehát hogy néznek-e benneteket, mint mondjuk egy olimpián vagy egy világbajnokságon, de akkor igen. Mi a kilométer átlagod körülbelül percben? Tehát az mennyi? Nyilván változó, vannak rövidebb, gyorsabb kilométerek, de hogy körülbelül mi az átlag?
3: Ezen a versenyen most 4 perc, 50 másodperc lett a kilométer átlag. Aránylag egyébként egy egyenletes tempót tudtam futni. Talán az első 80 kilométer volt az, ami olyan 4.30 körüli átlag tempóba jöttünk. Onnantól kezdve ez 4.40, 4.45, 4.35 ilyen tempók voltak. Ami lelassította, és ugye ezt az átlagot lerontotta ilyen 4.50 körüli tempóra, azok mondom ezek a nagy emelkedők. De az út közben ezen kívül még rengeteg ilyen 2-3 kilométeres emelkedők vannak, illetve van még 12%-os emelkedős, ami ilyen megközelítőleg 2 kilométeres hosszúságú.
2: Ilyenkor te tök egyedül vagy a vaksötét éjszakában, nincs biciklis kísérő, nem állnak kint emberek, nem lehet neked segíteni.
3: Itt a Spártatlan ugye arról híres, hogy nagyon szigorú szabályai vannak ennek a versenynek is. Segíteni csak azokon a pontokon lehet, ahol megengedett. Ugye az első 40 kilométer, 80 kilométer, onnantól kezdve pedig megint meg vannak határozva, ami megközelítőleg 10-13 kilométeres szakaszokat jelentenek, és szigorúan tilos biciklivel, bármivel a futó mellett menni, vagy ezeken a pontokon kívül segíteni a futókat. Úgyhogy ezért akár egyébként kizárás is járhat. Viszont annyi van, hogy az első futót ugye egy rendőrautó kíséri, tehát nekem azért volt egy rendőri felvezetésem, és ugye mivel hogy ilyen rajtszél győzelem lett az egész, mert az elejétől az ére álltam, így mondhatni, hogy nem egyedül futottam, hanem egy rendőri autó kísérettel mentem végig a versenyen.
0: Az menő mondjuk egyébként, az legalább az elsővel megy egy rendőrautó. Az menő. Azt írom, aki én felöltözök, addig lefut 3 kilométert. Konkrétan egyébként igen, 12 perces felöltözés.
1: És amúgy így a felkészülés folyamán milyen étrendet követsz, hogy van valami, ami specifikusan a hosszú távfutóké, vagy mindenkinek egyéni?
3: Igazából nincs annyira speciális étrendem, de nagyon ellene vagyok annak, hogy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszerek. Tehát én számomra ezek lelassítják az edzés munka által felépített regenerációs folyamatot, tehát lassítják azt, hogy egyik napról másikra megcsinálok egy edzést, akár kettő, de van olyan, hogy 3 edzést elvégzek egy nap. Ezeket a folyamatokat, hogy egyik napról másikra erősebb legyek, ezek le fogják lassítani. Tehát ez a rengeteg tartósítószer, emulgálószerek, meg minden hozzáadott adalékanyag, hát ezekkel nem áll, vagy én ezt feltételezem, és
0: nem eszel ilyet.
3: Nem eszek ilyet, vagy hogyha eszek is, akkor amikor elkerülhetetlen. Tehát nem azt mondom, hogy nem, mert azért vannak...
0: De utána sincs egy Kentucky, vagy egy burger, vagy egy
1: sport,
0: valami bűnözés, nincs ez ilyen spártai élet, hogy utána se lehet azért beverni valamit.
3: Most van egyébként, tehát igen, ezért mondtam, hogy nem azt mondom, hogy semmikor, mert azért szeretem, meg összecsordul a nyálam. Most is egyébként
0: egy ilyen,
3: de verseny előtt, meg a felkészülési időszakban, ha van valami nagy családi összejövetel, vagy valami olyan, ami vagy nem akarom, hogy most én ott kellemetlenséget okozzak a szakásnak, vagy éppen aki készül,
0: tiszta,
3: vagy vendégségbe vár, akkor megeszem.
0: Kérdezik, hogy mi a bemlegítés, hogy hány miskol...
1: Van motiváció.
0: Igen, például zenét hallgathat közben, azt engedik, hogy valami szóljon a füledben?
3: Nem, egyébként ezen a verseny megint csak ez szigorúan tilos, tehát zenét semmilyen úton, módon, se fülhallgatóval, se telefonról.
0: De miért, ez miért? Majdnem egy napig futsz, miért nem hallgathat zenét? Mi a magyarázat?
3: Erre az a magyarázat, hogy van, hogy autópályán kell futni, úgy képzeljétek el, le van zárva az autópályáról mondjuk egy sáv, és akkor ott azért mennek a kamionok, olyan helyekre kell menni, ahol hatalmas nagy forgalom van, befutunk ilyen kisebb falvakba, városokba, és a motorosok azok úgy van, hogy ilyen néhány centire mennek el melletted, vagy dudálnak, jobbról-balról kerülnek, tehát nagyon ilyen zsúfolt helyeken is kell menni, és ez az egyik oka annak, hogy itt szigorúan veszik.
0: Így tiszta, így értem.
2: Hát meg a spárti hősnek se volt zenéje.
0: Ő se hallgatott, se sem érted.
2: Aki futott, aztán
0: meghalt. Igen, meghalt a végén, az egy szomorú történet.
3: Így van. És egyébként még visszatérve a vízhez, hogy az is szigorú szabály, hogy nem érintkezhetsz a vízzel, a tengerrel. Nagyon sokáig ott kell futni a víz mellett. Most hála Istennek nem volt az a nagy kánikula, de mellette volt bokáig érő víz, meg szakadó eső, tehát azért ez sem volt annyira könnyű. Valakinek kimondottan sokkal nehezebb volt, meg azért valaki jelentősen rosszabb időt futott az elmúlt évekhez képest.
0: De nem mehetsz be a tengerbe fürdeni.
3: De igen, nem mehetsz be a tengerbe fürdeni, meg nem is érintkezhetsz vele, mert az is ugye kizárással jár. Úgyhogy azért itt vannak szabályok.
0: Szigorúak ezek
3: a gondolnak.
1: Tehát ebben a versenyben lehet mondjuk csalni, lehet, hogy a másikat összezavarod, belököd a tengerbe, elszállsz mellette ezzel
0: pár összekötöd a cipőfűzőjét.
3: Hát szerintem, ha nagyon akar ugye az ember, akkor minden versenyen lehet csalni. Azonban ugye itt mindenkinek kötelező a rajtszám, elő-hátul fent kell, hogy legyen. Egyébként én pont nézem is, hogy évről évre nagyobbak ezek a rajtszámok, és az, hogy ugye nagyon sok frissítő ponton nagyon sok idős ember van, és arra gondolok, hogy jól lássák ezeket a számokat, és azért a futás közben, a verseny közben nagyon sok ellenőrzés van, tehát ott jönnek, mennek az autósok, motorosok, akik ugye ellenőrzik a versenynek a tisztaságát.
0: Hogy ne csináljatok semmit.
3: Így van, hogy ne legyen, hogy ne csaljanak emberek, így van. Tehát, hogy szerintem meg nem is nagyon csalnak, azért ezt a versenyt nagyon tisztelik az egész világon, a spártatlon. Ez talán a világ tehát a top 3-ba benne van, hogy a leghíresebb, legnagyobb presztízsű, hogy aki már maga végig megy ezen a versenyen, és nem gondolnám azt, hogy
0: itt valaki csalna. Egy kérdés van még időnk, és mi a kövi? Tehát ilyen, mi az emelkedő táv? Ez még egyszer, vagy van valami 4-500 kilométer, Szahara, bármi?
3: Vannak, igen. Számomra a legmeghatározóbb versenyek ez a 6-12 óra, 24 óra. Ezeken hát már a magyar rekord az összesen majdnem, hogy megvan, illetve egy hiányzik, ez a 12 órás országos csúcsom, ezt szeretném majd a következő alkalommal kipipálni, illetve még van egy Guinness rekord kísérletem, egy 24 órás Guinness rekord kísérletem.
0: Hát csak ilyen szokásos. Ja, 24 órát, nem is tudnék ülni se igazából. Tamás, gratulálunk, nagyon menő, tényleg, nagyon ügyes vagy, itt pont a befutódat nézzük, hogy fölfutsz a lépcsőn. Gratulálunk magyar a csapatnak, neked, mindenkinek. Ez egy óriási teljesítmény, hogy megint egy magyar van a legelején, erre nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy köszi neked, sok szerencsét, meg köszönjük, szépen, nagyon menő.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Ram

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Farmer napok a Premier Outletben.
3: Igen, és rengeteg őszi ajánlat.
4: Akár 70%-os kedvezménnyel vár a Premier Outlet Farmer napok október 3-a szombat és 11-e vasárnap között. Sok-sok farmer, és minden, ami ősz.
5: Premier Outlet Budapest.
6: Hunyavel szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
6: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
7: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.

0: tervezőit a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munkáját.

0: Aki munka közben hallgat, jó, hogy együtt rádiózunk. Adom az energiát végig napközben. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forradalót 0620 311 111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb

0: egész nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Paks legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. A készülő klímatörvényről is tárgyalnak az erdőbényei kihelyezett kormányülésen. Az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek.

0: megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását és helyreállítását. A törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még idén az országgyűlés elé vinni. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában vasárnap tartanak elnökválasztást. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés fátyol felhő jelenhet meg felettünk az égen. A legtöbb helyen nem lesz jelentős a légmozgás, de az Alpok alján ezen a napon is előfordulhatnak majd élénk széllökések. Délután 22-27 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján

0: Rákóczi-Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Elmondanám nektek, hogy nekem megváltozott az életem tegnap.
2: Mennyire?
1: Kaptam egy levelet, egy ajánlottat a polgármesteri hivataltól.
3: Hoppácska! Azt a minden.
2: Pösti vagy nyíregyházi?
1: Nyíregyházi.
3: És ez ilyen a gov.hu-ra, vagy hova jön ilyenkor?
1: Nem, ez
3: rendes levél?
1: Posteládába.
3: Tényleg?
1: El kell mennem átvenni onnan a kezdet, meg kell találni a postát.
2: Díszpolgár lesz.
3: Na.
1: De hogy lesz
3: felkértek
1: egy díszpolgár?
2: Ne, hogy nem.
3: Sok mindent, átadóra felkértek.
1: Sok mindenre számítok, de arra, hogy valaha is bárhol, azt nem.
3: Szoboravatás.
1: Na, nem.
3: Nyíregyházi polgármesteri hivatali?
1: Igen, igen.
3: Na, várjál akkor.
1: Azon belül is segítek, csak mivel látom, nagyon-nagyon más trekken vagyunk. A hagyatéki osztály.
3: Oda nézzél! Hagyaték!
1: Pénzáll a házhoz!
2: Isten nyugosztalja, bárki volt.
3: Pénzáll a házhoz! Ilyenkor a polgármesteri hivatal írja, hogy csókolom, adnánk egy kis pénzt.
1: Konkrétan azt történt, hogy kaptam egy nagyon sejtelmes levelet, amiben az unokatestvérem rokonsági szállát firtatják. Az unokatestvérem, aki 10 éve ezelőtt halt meg, és tehát ő az apám nővérnek volt a fia.
2: Még nem kapkodtak.
1: Igen, tehát 10 éve halt meg, azóta meghalt a szegénynek az anyja, meghalt az apám, és tehát az összes közöttük lévő rokon mindenki meghalt. Tehát, hogy képzeljétek el, hogy akkora népírtás volt nálunk, hogy az unokatestvérek, én vagyok az egyetlen leszármazottja. És fogalmam sincs, hogy ez hogyan alakult így, nem ez a lényeg, hanem hogy mondták, hogy hát van itt valami, ami miatt nyilatkoznom kell, hogy ez tényleg így van.
3: Oda nézzél! Földek, jószág,
2: kastély,
3: régi képek,
2: ja, nem lázán,
3: ingóságok,
1: nem nők,
3: gyerekek, namib kisfiúk.
1: És ezt valaki kezdeményezte, annyit lehetett megtudni a levélből, hogy valaki kezdeményezte, hogy újra tárgyalják a hagyatékot.
2: Uhaj, de várj, hát akkor mondom, most támadás néz. Van.
1: Micsoda?
2: Hát akkor ez támadás.
1: Hát én is ezt hittem, hogy előkerült valami titkos rokon, aki most ért észhez. Megcsináltatta a MyHeritage-et, és aztán azt mondta, álljon meg a menet!
2: Ő akarja vinni az összes pénzt!
1: Igen, igen, igen. Mindenre fel voltam készülve. És aztán utána fogtam, és utána jártam. Betelefonáltam a körzeti megbízotthoz.
3: Először elváltoztatott hangon.
1: Igen, igen. És aztán utána ugye kitöltötte a papírokat, minden egyéb. Na. És kiderült, hogy örököltem.
3: Na, 20 milliót, 50-et, földet, jószágot, disznót, öcsém. Értékes ingóságokat, ezüstkanál készlet.
1: Ezzel mind nagyon meglepődtem volna, mert az illető, aki után örököltem, egyszer kapott tőlünk egy mikrót, és egy héttel később eladta. Szóval nem hiszem, hogy ez...
3: Rosszat
2: nem használ mikrót.
1: Igen, igen, nem, rosszat tesz van az étkezési kultúrájának.
3: Ajajajajaj, szóval, itt nem ingóságok lesznek, itt valami más lesz.
2: Adósságok.
3: Itt valami más történet
1: langyos,
3: van.
1: Langyos, tapogatjuk, langyos, langyos.
3: Nem mondod komolyan.
1: 10 évvel a halála után rájött valaki, nem ember, hanem valamilyen cég, hogy tartozik neki 225 000 forinttal, és kinyomozták, hogy van a nevén, figyeljetek, ezt nem tudom, hogy is, nem is tudom, hogy kell mondani, 185/540, tehát 540-ed, vagy hogy van? Nem, fordítva van, 540/180-ad. 185-öd.
3: Úgy mondjátok, hogy én is értsem.
2: Igen, tehát valami egy nagyon jelentéktelen.
1: Tehát nagyjából egy másfél négyzetméterről beszélünk, egy szántó.
3: Nem mondta, hogy földtulajdonos tettél.
2: Öcsém, nagy birtok!
3: Ha meg kell
1: mit
3: csinálni az aranykalászos gazdát.
1: Az új életemmel? Ez a kérdésem. Most kifizetelje azt a 300 000 forintot, amit addig inflálódott, vagy nem tudom, így azért, de hogy...
3: De várjál, akkor... akkor örököltél egy kicsi földet, meg egy tartozást?
1: Igen, és el kell döntenem, hogy mind a kettőt kérem, vagy egyiket sem.
3: Zseniális a csaj, hát... érted? Még áttolta gyorsan valakire.
2: Megvan! Hát na. A magyar úri emberek lesz, érted? A birtok
3: a
2: birtokon
3: ott lesz
2: a gancsa termesztés.
3: Most ott lesz, és már indul is. Ráskolen. Jöjjön ön is a ráskolenbe.
1: Hozd a lovat, csop!
3: Jöjjön ön is a ráskolenbe.
2: Olaj!
3: Várjunk szeretettel. A ráskolen mindig remek szórakozás üt önnek.
1: Lesz olaj, csak napraforgó. Hát és akkor mi van? Ugyanilyen jó.
3: Ez lesz.
1: Szóval a lényeg, a kérdés, mennyi ez pontosan?
3: Mennyi 540?
1: Mennek a 185 része.
2: Egy harmad, de azt írja a hallgató, hogy ez egy harmad, csak azért van így, mert hogy nagyon sok az örökös. De akkor most akkor mégis sokan vagy?
3: 539-en vannak még ott melletted, akinek szintén tartozott.
1: Én nem hiszem, mert nekem, tehát élő rokonom az anyám van, meg az unokahúgom, tehát meg a nővérem. Igen, tehát ennyi van, igen. That's all.
2: Hát de lehet, hogy a szegény elhunyt Isten nyugosztalja azért.
1: Ha lesznek rokonaim, azokat én fogom megszülni, csak ennyit szeretném mondani.
3: Igen. Itt az ideje, hogy Eszter végre meghagyja a bajuszt.
1: Hát nem tudom, mert lelízereztettem. Most már nagyon keserves lenne, tehát még szerintem tudnék, hogy négy szállat tudunk növeszteni.
3: Igen. Egyébként rendben van. Jó, akkor gazdálkodunk, törpelovakat tenyésztünk, és megnyitjuk Ráskólendet. Ez az örökség. Ez
1: azt mondják, hogy nem az örökös sok, hanem egy osztatlan tulajdon valószínűleg.
3: Bizonyán.
1: Menjek oda, és szúrjam le az ászlomat.
3: Az egész tulajdonnak a 180 része az övé, nem? Tehát a 180 része az 540-nek a tiéd.
1: De itt most az 540 egységre, nem? Az három? Micsoda?
3: Az három.
2: De az három, az egyharmada, az, ugye?
3: A fölnek az egyharmada a tiéd.
2: Na de várjál, nem lehet az egyharmada az övé, ha ennek van olyan 540 okosok, tulajdonosa. Szeretem.
3: 540 tulajdonos vár még ott, hogy ő is kapjon valamit?
1: Nem. Szerintem 540 részre osztották fel.
2: De a 380 miért osztott föl? Azért osztott föl, mert 540 tulajdonos van.
3: Osztatlan közös tulajdon, és ezért van ez így.
1: Valaki
3: telefonálja
1: már Újfehértóról, aki ismeri ezt a földet, hogy,
2: hogy
1: most akkor lányom vagyunk, mert...
2: Nincs valami neve.
1: Még nincs. Nekünk kell elnevezni.
2: Hogy mit, patkányos dűlő? Vagy...
1: Nem lehet dűlő, mert, mert ugye ez teljesen síkság. Nincsen dűlés.
2: Nincs benne dűlés,
1: nincs benne dűlés.
2: A dűlő az nem az, hogy
1: tehát,
2: hogy dűl.
1: Csak, tehát puszta lehet. Puszta
2: lehet. Nincs benne dűlés.
1: Hát de miért a dűlő az nem azt jelenti,
2: nem,
1: hogy...
2: Nem, hanem... nem. Hát az ilyen szántóföld. Az a lehet, dűlő? A dűlő az lehetség.
1: Hát akkor miért dűltél el?
2: Eldűlt azért.
3: Eldűlt.
2: Szerintem ez neked való, ez az új világ.
1: De mi a dűlő? Most már akkor a dűlő az nem lejtő?
2: Nem.
3: A dűlő az nem, a dűlő az nem lejtő.
2: Eldűlt.
1: Hát én ezt nem értem.
3: Te azt hitted, hogy azért dűlő?
2: Azért dűlő, mert ez el van dűlve.
3: Vagy a kasszás dűlő, a kasszás dűlő, azért dűlő, mert eldűlt a kassa.
1: Nem azért, mert ilyen lejtős, azt ott állva kell kasszál az alját.
3: Jó, viszed akkor a törpelovakat? És akkor mennyi lóvét kell fizetni? 3 kilót be kell csengetned?
1: De figyelj, és sajnos, a dűlő az tényleg nem egy...
2: Persze, ne? Az nem dűl, hát, az a szántóföld.
1: Hát ez felháborító, ez most komoly. De... Egy egész életet, így éltem le.
3: De azt hitted, hogy a kasszás dűlőnél dől a kasszás?
1: Nem kasszás a kasszás dűlő, hanem a dűlő dől.
2: Dűl a főd, ezt kaszával kell lépned kaszálni.
1: Hát akkor miért hívják dűlőnek, ha nem dűl? Hát és valaki mondja
3: és
1: már.
3: És akkor dűlőre jutunk, az mi? Akkor eldöltünk, vagy akkor az mi?
2: Így van. Én rájutunk a dűlőre, te ami dűlő, ugye dűl. Aha.
3: Tehát én dűlőre jutottam veled, akkor mind a ketten eldöltünk.
1: Hát azt jelenti, hogy itt már most nem tudunk menni, mert már dűlő van.
3: Igen, annyira megállapodtunk már, hogy most már dűlőre jutottunk, tehát eldöltünk. Aha.
1: Na jó.
3: Hát ez el is dűlt akkor, nem? Akkor meg vagyunk. Ez így vagy úgy, de
2: eldűlt. Ez a kérdés.
1: Ez olyan, mint a tűkönülés.
3: A tűkönülés
1: ilyen. A tűkönülés ilyen.
3: Így van a dűlő, meg az álló. Ez van.
1: Hát én nem értem, amúgy ez a milyen bonyolult.
2: Igen, a gazdagoknak van az álló.
3: Van a gazdagoknak az álló, a szegényeknek meg a dűlő. És van a dűlő, meg az álló. Hát ez teljesen értem. Hát ez nem is értem, hogy ezt miért nem tudod.
1: Úristen, lett tényleg egy picsányi földön most, hogy hallgatok. Úristen, hát ez csodálatos.
3: Na, de akkor mit termet? Termesszünk rajta, mit termező? Növényi marihuánát, vagy orvosi marihuánát.
1: Vagy orvosi törpelovakat.
3: Orvosi törpelovakat, orvosi marihuánát.
2: Az a baj, hogy meg kell felezned, mert az egyik részében lesznek a törpelovak. Igen. A másik részét meg kell művelned, hogy a törpelónak legyen mit enni.
1: De mi, hogyha a törpeló megeszi az orvosi marihuánát? Ez szerintem egy problémás.
2: Vidám törpeló lesz.
1: Nem hiszem, szerintem amúgy nagyon nehéz olyan marihuánát termeszteni, amitől vidámak lesznek, mert általában inkább melankolikusak lesznek tőle a lovak.
2: Be kell keríteni.
1: A lovat, vagy a
2: Hát az egészet, tehát a földet, hogy nehogy ott elfoglalják.
1: Először is ki kéne derítsük, hogy ez pontosan mekkora területet jelent.
3: És ugye nagyon fontos ideg, hogy lejte, ugye? Tehát azt is meg kell nézni.
1: Dűle?
3: Nem is dűl, de legalább lejte ez a terület. Mindenképpen nézzük meg, hogy lejte maga a dűlő. De jó, hát neked egy örököltél.
1: Ha kidűlett a szemed.
3: Akkor kilejtett a szemed.
1: Nem, hát kidűlett.
3: Kidűlt, akkor kijött, igen.
1: De a dűlledés is teljesen más, igen. A dűlledni teljesen másra kell, mint dűlni.
3: Tök izgi lehet így örökölni egyébként. Tök
1: izgi
3: lehet, hogy bemész, és valamit örökölsz valakitől.
2: Ez a vége általában.
3: Általában tartozás.
2: Igen, hogy van egy nagy tartozás mellé, lehet, hogy van valami kis vagyon is, de...
1: De járt már valaki így? Kedves hallgatók, írjátok már meg, hogy ki lett-e rancs tulajdonos, és utána hogyan élted?
3: Igen, van ilyen, hogy egy meghal egy gazdag, nem tudom, nagybácsi, akiről sose tudtátok, és egyszer csak egy mesés vagyont hagy rád. Van ilyen, hogy egy apuka, akiről nem tudtad, hogy milyen életutat jár be, meghal, eszébe jutsz, hogy vagy, és rád hagy valami mesés vagyont. Ez csak filmekben van, nem?
2: Én se láttam még ilyet.
3: Inkább tartozásokat örökünk?
2: az ilyen eltűntből nagyon ritkán van, mert hogyha apád, anyád ugye elmegy, és akkor volt egy házuk, azt megöröklöd, az úgy. De szerintem mondjuk így egyszer csak kapsz egy ilyen levelet, ott mindig húzod.
3: Ott valami, feneket, ott valami baj van. Igen. Na. Mini állam legyen Ráskország.
2: De nagy.
3: Reszkes Vatikán.
2: Szakadj el, tényleg Magyarország.
1: Így van. Szakadj azt ki. Akarjátok, hogy izé, hogy akkor legyen az, hogy
2: igen, teljesen... de útleveles, tehát rendesben nincs európai uniózás.
3: Vízummal kell belépni. Ráskország, és kivász Magyarországból. Leszakítasz egy részt, a 93.000 négyzetkilométerből is lesz Ráskország. És oda csak útlevéllel vagy vízummal tudunk belépni. Viszont ott minden lehet. Ott minden legális, minden hedóvodal mehet.
1: Jó, az lesz, hogy nem lehet majd ruhát hordani, mert az nagyon veszélyes az államra és azokra, akik ott élnek. Úgyhogy
3: messzerenül kell járkálni az országodban. Ezt tetszik?
1: Ami kettő kötője 6 négyzetméteres. Szerintem úton vagyunk. Szerintem ez jó lesz.
3: Igen. Földet nem lehet venni, semmit nem lehet örökölni, csak beutazni lehet és átutazni.
1: Így van.
3: Jó?
1: Jó. Jó.
3: Ez a lényeg.
2: Tehát kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskólend.
3: Csak diplomata útlevéllel lehet belépni, úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől, minek majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
1: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
3: Bizony.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
1: Hát nem, mert dülő, úgyhogy elgurulnátok róla.
3: Igen. A fizetőeszük az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy, Ráskoin.
3: Csak Ráskoinna lehet fizetni. Digitális valután lenne.
1: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
3: Blokkláncon menne, és Ráskoinna lehetne fizetni.
1: Imádom.
3: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
1: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
2: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
3: És meg lehet téged nézni? Ez... Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel
1: a lyukban. Hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
3: És lehet téged hinteni. Csodálni.
1: Ugye, ha ne haragudj, meg egy csomó nagyon szar látványosság van ebben az országban. Tehát most azért, abból egy lehetnék én is, nem?
3: Jó, kinek intézel diplomata
1: útlevelet? Szalmával kitömöm az alját.
2: Fekvő Ráskó Eszter, ez lenne a látványosság.
3: Mint a fekvő butaszobor, igen.
1: De miért ez nem jó? És akkor hosszad adnak gyümölcsöt nekem, mint Ázsiában.
3: Igen.
1: A lábamhoz kell letenni majd így a mangókat. Meg igen.
3: Eszter, intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
1: Diktatória.
3: Diktatória. Diktatória.
1: Diktatória.
3: Diktatória. Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória. Gondoltam, hogy királyság, vagy alkotmányos monarchia, vagy hercegség, de nem, diktatória. Nem.
1: Ebben vannak előképzettségeim, ezt szeretném.
3: Ebből jó, jövünk.
1: Ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Megszerül üvöltözöl.
1: Látszipőkkel kegyencek!
3: Szaktalári. Átlovagolható a terület? Tehát csak simálóval átmehetünk, vagy meg kell kerülnünk téged, mint önálló országot?
1: Úgy lehet majd lovagolni, lesznek lerakva ilyen parfisnyelek, és akkor azon lehet majd lovagolni.
3: Parfisnyelek.
2: De akkor a mini lovakon nem?
1: A mini lovakon nem lehet, hát hülye, vagy nem azért van mini ló, hogy ráülje? Hát miért akarsz mindenre ráülni
2: felé? De hát azért, mert ló.
1: Igen. Nem, de a mini lóval nem akarja, hogy ráüljenek.
3: Az alternatív neve az országnak kucugödör lenne.
1: Kucugödör.
3: Kucugödör.
1: Kucudülő.
3: Igen. Ha királyság lenne, akkor te viszont királynő vagy. Tehát, hogy akkor várjál.
2: Akkor ti lehetnétek a heréim.
3: És mi lennénk a heréid? Igen. Mi lennénk a heréid? Mi állandóan dolgoznánk. És ingyenes lenne a parkolás?
1: Hát igen.
3: Kiadatás lesz?
1: Nincs kiadatás.
3: Oh,
1: kette fongot ülni a hangóba.
3: Oldveresztek meg a hangó már nálad ül.
2: Akkor bank is kell hozzá, tudod, ha nincs kiadatás, oda ömleni fog
1: jó,
2: a lóvé.
1: Zsül lesz a bank.
3: Jó, Zsül kezeli a pénzügyeket.
1: Zsül egy ilyen fémkazettával fog ülni a szérén az országomnak, és ott fogja gyűjteni a pénzt.
3: Igen. Ha lesz labdarúgó válogatottad, a magyarokat hívsz ki, csak nyerhetsz, és leszek a szövetségi kapitány.
1: Egy szövetséges kapitány.
3: Jó, támad meg Grönlandot, minimum, okay. Tehát valakinek üzenjünk hadat. Tehát valami nagyot kóstoljunk be, üzenjünk hadat Amerikának, mint Magyarország, ugye. Tehát menjünk rá nagyokra. Fenyegessünk meg Oroszországot, valami legyen.
1: Először is kell egy testvérállam, akivel ugye szövetségre lépek, akivel tudunk majd egymás közt ilyen exchange studenteket cserélni.
3: Jó,
2: és ki lesz az?
1: Hát nagyon kell gondolkodni. Hát
2: valakinek kéne alapítani egy másikat, akkor menjünk a Börzsönybe, a kis izzétbe, kis pihenőközpontot.
1: De neked még semmilyen nincs.
3: Nekem központom van, semmi nincs még.
2: Nincs még. Az kevés, az most ide kevés.
3: És akkor Ráskócia megtámadja Börzsönyt?
2: Nem, ti szövetségben lép.
3: De mi szövetségben vagyunk. Tehát mi testvérállam lennénk, mi nem bántunk senkit. Nincs kiadatás, de várjál, nincs kiadatás, akkor ott ellettek minket a politikusok, meg az egykor szebbet megélt.
2: Majd beszedett tőlük a pénzt, azt élünk.
1: Nekem nem kormányablakom lesz, hanem kormányajtóm. Azon fognak majd bejönni a problémás lakóim. Igen.
3: Jó, ez teljesen jó. Oké. Okay. Putyin jóképű testőrét megszerezzük, írja Meli. Összeraktuk, meg vagyunk. Az első, hogy ki kell lépned tőlünk. Kérdezik, hogy mi lenne a nemzeti étel? Lenne nemzeti ételünk?
2: Persze,
3: lenne valami finomság?
1: A resztelt máj.
3: Resztelt máj és a nyirosz.
1: Máj lesz a nyirosz. Igen, igen. Vagy egy májas nyirosz.
3: Az
1: na,
3: jó.
1: Tessék.
3: Csak nyirosz lehetne kapni mindenhol.
1: Igen, de zsemle formájút. Azért, mert ne legyek ugyanolyan, mint a szabolcsiak.
2: Nyilván
1: szeparálódni kell, mert ez nagyon fura lenne, hogyha...
2: Na most baj van.
1: Na, mi van?
2: Nagyon nagy baj van.
1: Na.
2: Nagyon óriási baj van.
1: Kérdezett, hogy a dűlő az óló?
2: Nem, a dűlővel nincs baj. Azzal van baj, hogy nem tudod örökölni, ha nem vagy földműves, tehát ha nincs hozzá aranykalászos gazda tanfolyamot, akkor ezt neked vagy el kell adni egy földműves embernek, vagy az államra száll. Tehát az első feladatunk micsoda?
3: Aranykalászos gazda.
1: Gazda.
2: Kinek igen. Van itt sokunk közül aranykalászos gazdája?
3: Ott ül az aranykalász.
1: Te vagy a gazda?
2: Tudok mondani olyan százalékot, amiért beszállok.
1: Akkor össze kell olvasztanom magunkat.
3: Nagyon komoly vizsga.
1: Akkor ez igen.
2: Az volt.
1: Mennyi munka van ebbe, Feri?
2: Rengeteg, óriási tanulások, átvirasztott éjszakák a tankönyv fölött.
1: Tehát egy doboz bombom megy volt, meg egy...
3: Meg egy félmalac.
2: Annál picit több, de tényleg tanultunk rá.
3: Indítasz, nemzeti konzultáció lesz? Elindítod? Lesz.
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye csak egy példát kell kinyomtatni belőle.
2: Egyedül vagy.
3: Konzultálj a népet, de.
1: Igen, jó.
3: Mert okay. Ha valami nem tetszik a népednek, és fellázadnak, akkor az lesz a ráskósi felkelés. Igen, úgyhogy megtörténik minden.
1: Több hallgató szerint elég nagy paraszt vagyok már így is. Úgyhogy nem kell még ezt fokozni.
3: Igen, óvatosan ezzel a kiválással utoljára ebből délszláv háború.
1: Az nagyon komoly, és sárral dobálnám a környezőket. De most hogyan tudnak kiszedni például a saját országomból?
3: Hát sehogy. Hát ha az önálló országként lesz bejegyező, akkor az ott mindenható. Mindenható úr leszem.
1: Pisilni ki fogok járni, csak mondom.
3: Nemzeti desszert? Nemzeti desszert, megvan?
2: Mi a kedvenc édességed?
3: Már mondtak jót a hallgatók, hogy mi legyen a nemzeti
1: ahogy
3: desszert.
1: Ahogy a madárthelyet nagyon szeretem, csak ugye azt nehéz megcsinálni abban a kicsi helyen, ahol majd én fogok lakni.
2: Nemzeti desszert.
3: Én is szeretem a madárthelyet egyébként, az jó, szeretem.
1: A madárthely nagyon jó, és az, de olyan, te mikor ettél utoljára jó madárthelyet?
3: Ez nagyon régen.
1: Nagyon régen, ugye, hogy az a régi ízvilág, az már hogy nincsen.
2: Na, majd nálad lesz.
1: Először madarakat kell szerezzek, és majd csak utána fogom megfejni őket. Igen.
3: De a nemzeti édeség a ráskók, szerintem az...
1: Ráskók?
3: Ráskók. Teljesen jó lenne. Azzal is megvagyunk. Igen. De jó kis ráskók. Aj, de szeretem, azt is szeretem. Igazából mindent szeretek, ami édes.
1: Most tisztázzuk azt, hogy már sok a gyerelejét, akkor nincs olyan nyirosz. Mert senki nem hívja a Nyíregyházán, meg gyirosznak hívtak. Igen, de csak Nyíregyházán hívjuk a gyirosznak, ami kifliben van. Tehát érted, mi a probléma?
2: Nem menjezem tovább, tehát mert egy csomó Nyíregyházi hívja, hogy ők se ismerik, de mindegy.
3: Nem érdekes. Nem
1: srácok, szedjük össze magunkat, jobbak vagyunk ennél.
3: Mi lesz a határvédelem? Kerítés, raksz a határa? Jó kérdés. Lesz határvédelmed? Lesz? Vagy csak megbízol a magyarokba, hogy nem megyünk be hozzád?
1: Hát egyrészt ugye, ha kinyújtózkodok, pont be tudom a négy sarkát fogni a kézzelába.
2: Nem tudjuk mekkora.
3: Nem tudjuk, lehet, hogy óriási földet örököltél.
1: Én biztos, hogy benne nem nagyobb 6 négyzetméterre, mert ez az én saját személyes szerencsefaktorom. Tehát én ilyet tudok örökölni.
3: Migráncsok mehetnek? Betelepülhetnek?
1: És amúgy, ha tényleg örökölt, akkor valószínűleg egy szennyvízcsatorna fedelét.
2: Lehet, hogy az életed most változik meg. Az eddigi átok az lekerült, és egy nagy
1: az átok lekerült volna, akkor te nem ülnéd mellettem.
2: Még bármi történhet, lassú vízpart.
3: Ha ráskó lendet megcsinálod, viszek oda egy oti bulit, jó?
1: Várjál, csak várjátok, hogy fogunk erre jegyet szerezni.
3: Mindent visszamondunk, minden helyszínt offolunk, mindenkit kivágunk az ablakon, és azt mondjuk, mi
1: de
3: csak
1: mi
3: ráskó.
1: De mi lenni, mi rendes nagy izé.
3: Mi csak ráskó lennel vagyunk hajlandók fölépni.
1: Létszés, Anna, felírtad ezt a felírtad?
3: Ha megcsinálod ráskó lendet,
1: Feri, hozzad a papírodat az aranykalászról, megyünk a főhivatalba.
3: Oda visszük a bulit, jövőre a buli ráskó lenne.
1: Nem, hogy újfejetőnek az infrastruktúra, hogy fogja elbírni az átmenő forgalmat, amíg eljutsz az országomig.
3: Megvan a karhatalom is, abszolút megcsináltuk a karhatalmat is, az lenne a ráskóség.
1: Vagy ráskóság?
3: Ráskóség. A karhatalom lesz a ráskóség, nagyon jó.
1: És ráskormátusok lesznek, ugye a vallási.
3: És ráskormátusok lesz, mindenkinek fel kell majd venni. Igen. Így van. Jó, igen. Szerintem bérmálás. Összetettük ezt egy könnyed kis, igen.
1: Az a baj, hogy nagyon sok lesz a protokoll, már most érzem, hogy ez nagyon, le fogja kötni a teljes szabadidőmet, az összes protokoll rendezvény.
2: Állandóan járni, fogadni az országokat, ugye jönnének látogatók.
3: Csak mondom, hogy közben saját légitársaságod is lett, ugye? Hát az SZR. De szar! Jó, de csak mondom, hogy mindenünk kezd alakulni, gyerekek, megvagyunk. Tehát megvagyunk, az Eszter hozza majd a politikusokat a Vatikánból.
1: Úristen, nagyon-nagyon jó erőművet kell lerakjak, hogy ugye minden legyen, hogy tudja például Rezsút üzemeltetni, hogy csinálja egy diszkohot.
2: Ingyen lesz az állam azoknak, akik beköltöznek?
1: Természetesen. Na, így van, szép, így van. Ez önfenntartó állam leszünk.
3: Jó, fesztiválunk van, pénzünk van, nemzeti ételünk van, légitársaságunk van, határvédelem van, karhatalom van igazából. Még a himnusz zászló címer, ezek hiányoznak, és aztán megvagyunk.
2: Országtortánás ellen nagy kérdés, hogy az Eszterházi...
1: Kéne egy folyó, mert ugye nincs vízünk, és hogy nem tudnánk egy ráspolyt arra?
3: Arra vinni? Arra vinni valamit? Igen. Megye vagy vármegye? Hát vármegye már nem lehet. Nincs. Most már
1: nem sem. Nem akarnék vármegye lenni. Én nem vagyok vármegye. Én tudjátok, én egy atoll akarok lenni.
3: Mint egy atoll?
1: Egy atoll.
3: Mint Maldív-szigeteken?
1: Igen. És nagyon várom különben, hogy az első adókat kivessem, majd meglátjátok, nagyon jó lesz.
0: És akkor egy rövid szünet

0: bullshit.
1: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
0: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön a Top 500.
0: A Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazz!

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: és legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet. Köszöntöm Önöket. Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégészakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent, főként a Mátra, Bükk térsége, valamint Szeged és környéke vesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban. Ebben az új Kubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Szombaton elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya, a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezéralakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb elöljárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajtozálnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezető ipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Hírénk végén az időjárásról, napos időre számíthatunk a térségben, csapadék továbbra sem várható, általában gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel 7, délután 25 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondd el, hogy milyen.
1: Nem, én nem mondom el, én nem kerülök címlapra már senki által. Ha ti elmeséljétek a történetet, rendben van, én már nem mesélem el. Nem, meg se szólalok ebben a megszólásban. Tessék! Én már nem olvasom el, hogy én beszóltam, meg úgy én leszóltam.
2: Úgy is, de milyen nők vannak ezen a színpadon. Jó ég, figyelj, ez ránézek, ez egy több milliárd dolláros színpad.
1: Minden mondatomat kiforgatják.
2: Szeretném mondani, hogy Celine Dion mennyire jól van. Tudjátok, neki jól a betegsége.
1: Igen, de nagyon jó.
2: Szobor.
1: Na, akkor megbeszéljük ezt a jelenséget? Beszéljük meg?
2: Azt történt, hogy a L'Oréal, ugye ezt a témát, ezt Balázs hozta be.
1: Kérdezett kérdésére. Hát akkora rohadék vagy, de tényleg akkora rohadék.
0: Amiket mondott a szünet alatt,
2: figyelj,
0: hát na
2: én tudom, hát nincs. Nincsen semmilyen fék ezen a vonaton. Szóval, hogy a...
1: vonaton nincsen, ott a telefon. Na, szóval, hogy mi történt, ugye mi történt? Jó vagy nem, etikus vagy nem, akkor beszéljük meg, ugye? Tehát, nézd meg, tehát egy óriási narancsárga telefon. Ugye van ott egy L'Oréal bemutató Párizsban, 2026, ez a párizsi Fashion Weekend, egy ilyen hatalmas...
2: Andy McDowell.
1: Figyeljetek, tulajdonképpen...
0: Hát a legnagyobb sztárok tényleg, minden... akik a márka életében ugye előfordultak.
2: Milyen...
1: Pierce Brosnan, igen.
2: Ott van Percy. Nem tudok jön a nevét. Pirinja Chopra.
1: Pirinja Chopra is ott volt. Tehát, hogy egy L'Oréal... Ez egy L'Oréal párizsi divat bemutató, ugye? És ott fölvonulnak az... A minden országból fölvonulnak a L'Oréal arcok. És ugye Celine Dion körül körbe gyűltek a hírességek, Eva Longoria, Kendall Jenner, Andy McDowell, Heidi Klum, ezeket, én legalábbis ezeket ismertem meg, meg nyilván egy csomó influencer. És akkor mindenki tapsol, mindenki örül.
2: Gyönyörűek ezek a nők,
1: gyönyörű ruhák, gyönyörű a kifutó, hát az egész azért Párizsban vagyunk gyerekek, az
2: Eiffel-torony lábánál.
1: Mögötte, tehát hogy tényleg egészen elképesztő a ruhák, a hajak, a sminkek, gyönyörűek a nők, és volt, van valaki, aki Magyarországról ment ki. Ennyit tudtam elmondani. Nem olvasom el holnap, hogy én beszóltam, mert szóltam be. Én jelenségekről beszélek, és csak elmesélek híreket, hogy ez történt. Nekem ezzel semmi bajom, én is ezt csináltam.
0: Sőt, támogatod.
1: Sőt, támogatod.
2: Ez volt az egyetlen helyes, helyteles.
0: Az szóval többiek... van valaki, aki itthonról ment erre.
1: Hogy
0: bizonyos...
1: néz ki a Kendall Jenner?
2: Gyönyörű mindenki, gyönyörű.
3: Jézus Isten.
2: Mi a bajod?
1: Nem, milyen ruha van rajta? Minden átlátszó. Hogy? Milyen az a ruha?
2: Bezzeg, akkor én vettem fel, nem ízlegetek.
1: Azt mondtam, takarják el! Milyen gyönyörű?
2: Nem ezt mondtad amúgy, de mindegy. Jó,
1: milyen gyönyörű a Kendall Jenner? Úristen.
2: Nagyon szép, de mindenki nagyon szép. És amúgy az Andy McDowell nagyon szép, a gyönyörű őszhajával. De nézzem, milyen szép.
1: De hogy mi történt valójában?
2: Azt történt, hogy a Ramona felvitte a mobiltelefonját, azt ott fotózkodott, miközben ők ott sztárkodtak, meg mindenki nagyon kacagott, amerikai hollywoodi stíló volt, és Ramona pedig azt érezte, hogy ezt ő is megörökíti, egy olyan perspektívából, ami csak neki volt.
1: Igen, kérdezem én, hogy baj-e. Ugye az a protokoll, hogy fölmennek ezek a színpadra, ott mindenki örül, tapsol, ünnepli Celine Diót, és senkinél nincs.
2: Celine Diót.
1: Mindenki nagyon ünnepli. És egy valakit látsz, Ramit, akivel egy tök cuki teremtés, meg az égett a világon semmi baj, egy borzasztó nagy narancsárga mobiltelefonnal.
2: Hát nem sérülhet meg a készülék.
1: 50 L'Oréal nagykövet között elképesztő csodás csajok, sminkben minden, fogja a mobiltelefont, fölemeli, és körbe telefonozza a világsztárokat. Úgyhogy senkinél nincs telefon, ez egy kifutó, egy ünnepség, mindenki tapsol, mindenki mosolyog. Ez egy nagy... Nagy szentségtörésem.
0: Hát kivéve, hogyha ez a koncepció része, én ezzel menekülnék, hogy engem bízott meg a rendező, hogy belső videót készítsek a dologról. Nem illik fölvinni.
1: De én nem tudom, mi a protokoll? Van ilyenkor?
0: Hát senki más nem
2: vitte. Christian Dior arca volt.
1: Amikor a Chanelnek dolgoztál, mi volt ezt?
2: Amikor a Chanelnek dolgoztam.
1: Igen. Na jó,
2: akkor de... mindig az, hogy csak vezetékeset lehetett felvinni. Ez nagyon fontos volt.
1: Társázolsz, húztad magad után. Jó, igen. Valószínűleg az Andy McDowell megszokta a Heidi Klumot, ugye? Valószínűleg a Celine Dion már megszokta Eva Longoriát.
0: De amikor még nem szokta meg, és először álltak színpadon, akkor se vitt föl telefont, mert nem viszed föl.
1: Valószínűleg Kendall Jenner megszokta már kis Ramonát, nem? Tehát, hogy...
2: Szerintem a szervezőknek eszükbe se jutott, hogy ez előfordulhat, és
1: szerintem
2: nem szóltak
1: is.
2: Neki.
1: Na de hogy viszed föl, eldugod? Hova teszed? Hát a vestébe mész föl?
0: Látod egy ilyen fehér felső. Volt balonkabát, aminek volt van sebe.
1: Azt hittem egy kecsó hátizsákkal, tudod, az lett volna legjobb.
2: És mi van akkor, hogyha... Ő ezt a telefont kiúzta Eva Longoriából.
1: Ed ennyi, nyom már ki magadból azt a telefont, azt az iPhone 10-et, amit adtam neked.
2: És akkor úgy sikerült. Amúgy figyelj, tulajdonképpen ez egy nagyon értékes perspektíva, mert hiába volt az 1000 fotós és videós, de ő egyedül volt a színpadon, aki ugye szintén egy másikat
1: videózott. Nekem tűnik csak egy kicsit olyan magyarnak, de hogy közben én meg arra, amit nagyon kedvelem, meg vele egyáltalán nincs bajom, csak valahogy leüt arról, hogy ott van 40 világszár, senki nem mobilozó, senki, mint csak a magyar csaj, fönt egy maroknyi téglatelefonnal.
2: Szelin, ide nézze, Szelin!
1: Cheese!
0: Jó, hogy nem kért autogramot.
1: Na, az nem volt.
0: Elézést? Így kedves.
2: Az durább lesz, hogyha a selfie videót csináltad, hogy háttalál, és így magáról igaz.
1: De akkor valószínűleg az is megtörtént. Hát ott a kép, Rami is egyébként egy tök jó fekete fölsőbe, fehér ballonkabátba, egy téglaméretű iPhone-nal fotóz arcom minden világszer.
0: Nagyon jó minőségűt akar, tehát nem egy
1: szemben. Ez egy bátor magyar lány.
2: Úgy lett volna jó.
1: Ő az egyetlen bátor, mert a többi beszari. Ő körbefotózta. Kinek van ilyen közel fotója Celine Dionról, meg Kendall Jennerről? A magyar lány megint ki a tökös? A magyar.
0: Ott van.
1: Egy darab rózsa, egy darab narancsárga telefon fönt a Ramiért, figyelj, körbe. Mindenki nagyon énekel, nagyon tapsol.
0: Ez a kis magyar rögvalóság, gyerekek, hogy mindannyian mi magyarok egy kicsit így
2: de hívjuk fel,
1: mondok most valamit, fel, mondok valamit. Ott vagy te. Te ott vagy most. Ki ott vagy? Al Pacino, Robert De Niro, ki az kedvenc, Miguel,
0: mi az
1: Szakács.
0: Isten keresnék én ott.
1: Mert
0: bevétlő összekeverték a neveket.
1: Elnézték a meghívódat, és te is oda került.
2: Neked akarták küldeni, de különösen az arcai. Különösen vagytok egy nagy márkának az arcai.
1: Tessék, te ott vagy. Mondjuk egy látássérült, egy
2: vizetvizetadási probléma.
1: Egy inkontinencia, gyógyszertáró, Robert De Niro, Al Pacino és te. Ott vagy a színpadon, és ott van még Gerard Depardieu, meg Russell Crowe.
0: Hát persze, hogy így fogom a Gerardot. Egy közös fotót készítek vele.
1: Nem mondd, hogy nem csalom össze valahogy én is a telefont így alulról, érted, így a tököm mellől, valahogy nem fotózom körbe Al Pacinót.
2: De nem lehet? Nem, mert az volt, hogy a Ramonát külön tartották külön helyen.
1: Nem tudták, hogy kéne, nem mondták neki
2: semmit. Nem mondták neki semmit, oda felment a színpadra, meglátta, miről van szó. Hoppá, jól látok.
1: Ki az ott a Kendall Jenner? Ott néz itt a Celine Dion, és hát csináljuk már egy selfie.
2: Még ha az esztergályos Cecilia is itt lenne valahol.
1: Nézd meg, hát, és ott arra, és egyébként nem titokba csinálja. Ilyen egy igazi magyar
0: ennyi
1: lány.
0: Vállalja.
1: Ennyi, oda megy, arcon fotózta ezeket a puccoskodó celebeket. Hagyjad
2: már. Lefelé belemarkod az ingyen csokiba, azt hazajön.
1: Gyerekek, hát mi tudjuk, hogy mi történik. Hívjuk már föl, amit kérdezzük meg. Na, mondjál, Ramona, hogy történt ez az eset? Jó. Gyerekek, soha büdös életben nem leszünk ám ilyen világszárokkal egy színpadon. Ez nagy dolog. Ugye, mert őt is kivitte a márka. De milyen menő ez a rendezvény? Azért a párizsi Eiffel-torony alatt. Ekkora világszárok, ezek a ruhák, az a világítás, az a kifutó, ahogy meg van csinálva. Hát azért extra. Hát ez most azért én is...
0: Pont ezért szúrni még jobb a szemet.
2: Ahogy arra, hogy nézem a színpadot, ez semmiben sem különbözik a 9. keleti SZTK-tól.
1: Abszolút, ugyanaz, mint a Fási Miss Universe. Ugyanolyan ruhák, ugyanolyan hajak, abszolút. Tehát, hogy... Na itt a Rami, mindjárt megkérdezzük. Szia Rami, jó reggelt!
3: Hello, jó reggelt! Sziasztok!
1: Hogy sikerültek a fotók? Jók lettek?
2: Betegesen rajta mindenki?
1: Miért van rajta mindenki?
3: Úristen, sajnos nem hallottam az elmúlt pár percet.
0: Csak de... imádjuk. Csak
1: azt mondtuk, ilyen egy igazi magyar lány, ő megmutatta. Ő fölvitte a telefon.
0: Nem sutyiba, nem dugiból érted, hanem bátran vállalva magát.
3: Na várjatok, egy pillanat. Igen, gondolom most a telefonos részről beszélünk. Igen, a legvégéről. Jó, én ugye nadrágban voltam, amikor egyedül mentem a kifutón, akkor természetesen nem volt nálam telefon. De aztán nem mertem lerakni a telefonomat, mert féltem, hogy ott óriási káosz lesz, és nem lesz meg. Nem azért, nem gondoltam. Amikor kimentünk, és ott voltunk kint, ezt lepróbáltuk napközben, de nem tudtuk, hogy a Celine Dion jön. Egy dublőr volt, mondták, hogy nem mondhatják meg, hogy ki lesz az. És,
2: ki volt a dublőre Celine Dionnak?
3: Nem tudom, egy francia hölgy. Uh-huh. Egy idősebb francia hölgy, de fogalmunk nem volt, hogy ki lesz az esti fellépő. És akkor kint voltunk, észrevettem, hogy a telefon akkor a zsebemben. Hát mondom, egy életem, egy halálom. Úgyis divat az, hogy a színpadról lehet videózni. aztán feltűnt egy 30 másodperc múlva, hogy gyakorlatilag tényleg csak az én kezemben van telefon, de mondom, hát most már akkor végig csinálom, és egyébként ultra cuki volt.
1: Én ezt bírom, ezt a bátorságot. Ha már ott voltál, végignyomtál. Ez egy nagy világsztár, a Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria, Celine Dion.
3: Jó, de olyan ruha volt, hogy nem lehetett náluk telefon. Lehet, hogy ők is videóztak volna.
2: Gyakorlatilag provokáltak téged a ruháddal.
3: Figyeljetek, viszont mindenki tök jól reagált. Hál' Isten nem részesítettek megrovásban. Egyelőre úgy tűnik, hogy megúsztam ezt a helyzetet, de Celine Dion elképesztően cuki volt, megvan a videó. Oda jött, belenézett a kamerába, észrevette, hogy videózok, és csókondogott, és integetett.
2: Beszélj már még arról, hogy mi volt még a zsebedben.
0: Hát egy látott húsos zsebje.
2: Igen. Volt ebben a zsebben, a másik, hogy esetleg nem tudom, néhány Kinder Bueno, mit tudod bekerülni?
3: Nem, de tényleg elképesztő élmény volt. Örülök, hogy a lényegét megfogtátok a dolognak. Egyébként féltem ettől, hogy amikor lejöttem a színpadról, kint volt velem a L'Oréal magyar nagyfőnöke, és kérdeztem, hogy szerinted ez probléma volt? És ránézett, és mondta, hogy dehogy is.
0: És összetette a szerződéseket.
1: És fogta a szerződéseket.
3: Tudjátok, mint a Diktátor című filmben már mutatták hátul, hogy vége.
1: Az lett volna jó élőző valakivel, aki itthon maradt. Az
3: persze, az még
1: ilyen jelent. Nézd már, de mikik vannak itt, igen.
3: Hát figyelj, ez így történt. Egyszerűen azt éreztem, hogy lehet, hogy soha nem lesz még egy ilyen pillanat az életemben. Meg is éltem, de közben rögzítettem is mindent.
1: Menő volt. Azért ez a Kendall Jenner tényleg gyönyörű.
3: Szóval, úristen, figyeljetek, de hogy ő élőben is, és képzeljétek, mielőtt kimentünk a kifutóra együtt, oda akart menni a fodrász, hogy megigazítsa a helyet, és mondta, hogy dehogyis, előre dobra, hátra a fejét, és ilyen úgy állt a haja, mint amikor én 3 óra után felállok a fodrászékből, de komolyan. Tehát a csaj zseniális, tetőtől talpig, és brutál jó fej, képzeljétek el, emlékeztek az Elhajlási Engedély című filmre?
1: Igen.
2: Az a lényeg, referenciákat hozol eddig, igen.
3: Hogy a pasinak is, a férnek is van egy hete, amikor azt csinál, amit akar, meg a feleségnek is, és hát nálunk is van ilyen a férjemmel, de természetesen a listánkon olyan emberek szerepelnek, akik elérhetetlenek, nálam például Ryan Gosling, de a férjem listáján fenn van Kendall Jenner, és ezt elmeséltem neki a backstage-ben, és annyira cuki volt, hogy csinálta Máténak egy videót, és köszönt neki a videóba, hogy hello Máté.
1: Nagyon ilyen jó igen, arc, milyen kis közvetlenek.
2: Képzeld, hogy a Balázs listáján is felmond véletlenül, hogy esetleg legközelebb találkoztok.
1: De azért mondhatni tényleg a felhozatal nem egy sztori gála. Szóval azért, akik ott voltak, az se rossz, de azért ez komoly felhozatal volt.
3: Jó. Tényleg, nagyon jó fej volt mindenki.
1: Mi szerettük ezt a fajta magyar vírcsaptot, ezt a fajta bátor hozzáállás, hogy senkinél is telefon, a magyar lány az körbe telefonál.
3: Jó, igen. Jó, hát ez
2: már megkérdezted, hogy airdropon küld át a videót, akkor mi állt?
1: Szerint mit mondott? Bluetooth-on fogadta, vagy hogy?
2: Vagy simán be kell tegelni őket, aztán csak.
1: Rakták ki erről képet? Az tényleg kim van az Instádon? A maga, amit itt fotóztál? Mert látom, az eseményről van, amikor olvastam ezt.
3: Nem, még nem. Ma terveztem kitenni, ja, mert tényleg sikerült mindenki.
0: Igen, most megágyasztunk neki, mert.
1: Na, most igen, akkor lássuk, hogy mi született egészen közelről. A belső videó jöjjön. Jó, megnézzük.
3: Jó, rendben. Köszönöm szépen.
1: Ez a magyar vircsap, gyerekek. Nekünk nem mondják meg, hogy mi hol telefonálunk, meg hol nem telefonálunk.
2: De ez egyértelmű provokáció volt. Miért adnak egy magyarnak zsebet, ha nem akar, hogy tele rakja?
0: Hát
1: nem ismernek minket.
2: Is
1: ahol zseb van, az tele van.
0: Leteszed a telefon, de ne ugye ellopják.
2: Hát figyelj, nézzék körül, kik vannak ott. Hát figyelj, mi volt egy iPhone 17-es? Hát na.
1: Na. Most ott állok a Federer, a Nadal, igen? Meg a Djokovic, meg a Murray, meg a Becker, meg na, a McEnroe között. Hát nem mondd, hogy lopottan azért nem izé fotózgatok én is. Melkasból ilyen nyomorultul. Hát kelet-európai kisország vagyunk, nem vagyunk hozzászokva. Ezek itt ismerik egymást, minden héten együtt partiznak, érted? De itt a Balkánon, közel a Balkánhoz, nem? Hát nem vagyunk hozzászokva.
2: De ez olyan,
1: hogy vasfüggöny mögül jövünk.
2: Federer ellen egy házi bulin, és akkor még visszafordul, és rácsipognál a kocsira, hogy be van zárva. Tudod, ez?
0: Igen. Aztán húcsút vagy, látom rajta.
2: Ez olyan nem, hogy a telefont félteni ebben a környezetben, ez kemmi ugyanez. Na jó, azért becsuktam, rendben van.
1: Itt írja alatt, és igaza, hogy ez az a szituáció volt, amikor annyira izgulsz, hogy azt hát, hogy megnyomod a gombot, körbeveszel mindenkit, és nem indított el a videót, és látod, hogy 0-0-0-0, mert félre nyomtál, annyira be vagy tojva.
2: Meg hogy van 3 üzed a férjedtől, hogy nem vettél tejet.
1: De meg ott állsz, hogy egy Kendall Jennerről egy színpadon.
2: Gyönyörűek, de mindenki
1: gyönyörű. Egyébként gyerekek, fia, azért nagyon tudják ezt. Tehát azért az, hogy ők Párizsban, az Eiffel-torony lábánál ilyen ruhák, ilyen hajak, ekkora világszárok, az a kifutó, tehát hogy mennyire meg tudja azért ez a márka is csinálni ezt az estét. Ehhez nyilván adott mindent. Olyan sztárjaik vannak, annyi pénzük van, olyan reklámszerződéseik, meg hát egy divatmárka, tehát oké, rendben van, egy világmárkáról van szó, de hogy csak ahogy a Celine végigjön azon a kifutón, nem? Hát azért nem.
0: Tehát az egész olyan.
1: Azért, és utána megérkeznek ezek a világsztárok, és senki nincsen túl sok ruhában, senki nincsen túl sminkelve, hogy Magyarországon egy sztori gálán látod ezeket az undormányos, ilyen habos-babos, ilyen borzasztó.
2: Azt mondtad, hogy tetszem neked. Azt mondtad, hogy nagyon jól állnak nekem ezek
1: ilyen
2: a színek.
1: Borzasztóan túl sok ruhát, és azt gondolod, hogy túl sok, itt meg mindenki pont az egyszerűtől szép, hogy csak van rajta egy olyan fekete ruha, de hogy annak az anyaga, a szabása, hogy az, hogy néz ki. Annak
2: teljesen átlátszó anyaga van, és
1: hogy elfelejtenek hozzá felvenni egy fehér zoknit, meg jó is a cipő, nem? Szóval, hogy az egész működik. Hát nézd meg ezeket a ruhákat. Nem beszélve nyilván a nőkről benne. Tehát, hogy... Hát, gyerekek, igen.
2: Azért azt mondják, hogy legközelebb egy csővázas hátizsákkal fogja feküdni.
1: Ramona, mit a hátizsákot? Pakoltuk bele mindent, irány a színpad. Rendelő a paprikát, meg a fasírtra zsömmét, aztán majd szolgassák kicsit ott a színpadon. Én bírom a Ramit, ez tökös, így kell.
4: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben. Have a nice weekend!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint. A magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál most már Kismárti, Balázsék kacagtató pillanatai után a Rádió 1-es zenéki a főszerep. 0620 311 111 a számunk. Egy nyári zenét készítettem be. Loi, Golden Summer. Hát az indián nyár, Indian Summer, az még kitart, azt néztem olyan október 7-8, vagyis a jövő hét közepéig minimum marad ez a kellemes napsütéses meleg idő. David Puentes készítette el ezt az aktuális kedvencet.

0: For you, I guess you moved on really easily.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: A igazi mai slágert hall a

0: Azért Rádió 1-et hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
0: Mi játszuk az igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőttöt mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és túlzás nélkül állíthatom, hogy Rádió 1 konténer őrület tartja lázban az egész országot. Október 5-én, vagyis hétfőn délelőtt 10 órakor Budapesten a 13. kerületi Duna Pláza főbejáratánál lesz a Rádió 1 konténer. Ott is természetesen helyszíni játékok, ugye ott is be lehet szerezni a kulcsokat. És aztán jön jövő héten a nagy konténer nyitó buli. Mutatom a részleteket, és hozom Kámrád igazi mai slágerét is mindjárt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert most Alex Warren, aki szinte a semmiből katapultált a legnagyobb szupersztárok közé, a dalaiból pedig árad az életigellés, a hála, ami nem csoda, mert nagyon-nagyon mélyről jött. Nagyon fiatalon tiniként megtapasztalta a nélkülözést, az utcán is élt egy ideig, illetve egy haverja kocsijában. Hát most pedig itt van, és gyártja a toplistás dalokat. Ezt most aktuálisan nagyon.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál egészen délután 3-ig Kismárti, és nézem a top 500 boksokat is, mert hogy érkeznek természetesen hétvégén is. Szia Márti, Tiesto, Hot in It, The Modo, The Business. Úgy láttam, hogy itt egy Tiesto rajongóval van dolgunk. Zoli, köszi az üzeneteket, aztán ezt írta Charlie, így hogy Charlie Csével. Nem kérdés, hogy Fate lesz, és az Insomnia. I can't get no sleep. Ezt is felírtam a listára, és bekészítettem azt a dalt, amit nem csak inspirált a Fateless buli klasszikusa, de Bibi Rexha a csapat megmaradt tagjaival közösen készített el. Odaadták neki az alapot, jön nem sokára a New Religion!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

csomagot. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 5-től 7-ig 700 g gyorsfagyasztó csirkemellfilé 35% kedvezménnyel csak 1299, a barna rizs chips 26% kedvezménnyel csak 349 forint. Aldi. App nélkül is olcsó.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit.

A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a következő fél órában is. Nálunk zenélnek a legmenőbb popstárok, DJ-k, Ed Sheeran-t is elhozom, Hypatont is. Sam Felter indulunk mindjárt. És fontos info, jövő héten nyílik a Rádió 1 konténer, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Október 4-e van, vasárnap, ma van az állatok világnapja. Erről egyébként a weboldalunkon, a radio1.hu-n is lehet olvasni, úgyhogy ennek kapcsán van egy csomó ilyen tematikus állatkertes, vadasparkos program ezen a hétvégén. Jó idő is van hozzá, úgyhogy hajrá! Az apropó egyébként onnan van, hogy a mai nap Assisi Szent Ferenc napja, úgyhogy ezt a kettőt összekapcsolták. Óriás nagy Rádió 1-es kedvenc a folytatásban Major Lazer és a Light It Up, a csapat producere Dipló nagy kutyamentő hírében áll, legutóbb 2021-ben fogadott örökbe egy kutyust. Őket hozott

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jövő héten pedig a Rádió 1 konténerjátékunk a finishhez érkezik. Jön majd a nagy konténernyitó buli Balázsékkal. Hétfőn is lesz kitelepülés Attissal, helyszíni konténeres játékokkal. Mutatom a részleteket, és hozom ezt az igazi mai slágert mindjárt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy

meg élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: rovatával.
1: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
4: Hunyabel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
7: Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban. Ebben az új Gubacsi vasúti hídépítése, a Balaton-Szentgyörgy Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Két jelentős hazai borvidéken is születi hétvégét tart.

Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai slágermegy. Molek Csongor vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit, paksi hallgatók, aki a környékről tart velünk, ők is jó helyen vannak. Izgalmas felvételekkel készültem megint. A vasárnapi Daily Mixben azért lazulósabb a helyzet, mint hétköznap természetesen, de kettőig ma is miénk a pálya. A Bridó zenél a Switch Disco, Rehab és a holland DJ Samfeld. Meghallgatjuk azt a slágert, ami elég jót ment itt a Rádió 1-en. A mostani 2026-os nyári szezonban a Sleep Tonight című felvétel szól.

0: slágerek.
1: Nem simos slágerek.
0: Ezek az igazi mai slágerek.
1: Mixben.
0: Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül.
1: Csak itt a Rádió 1-en.

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy paksi közlekedőkhöz szólnék most, munkálatokat végeznek a környéken. És említettem már Fatgerjen Paks összekötő utat, az 51-24-esen elméletileg kell még útszükületre számítani a 6-os és a 16-os kilométer között, és az 53-112-es elején a 0-1-es kilométernél kátyúzási utómunkálat miatt lassabb a haladás. Jó utat még egyszer! Shakira énekel a kolumbiai hölgy, az idei foci VB egyik hivatalos felvételét ő pakolta össze, és ebben már van rutinja az énekesnőnek. A sláger most a Die Die!

107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy. Október 4. napja van már, az állatok világnapját ünnepeljük. 35. éve ezen a napon, kedves paksi hallgatók. És Ferencek Ferkók, nagyon boldog névnapot, aki ünnepel más miatt, például ma van a születésnapja, igen szerencsések ők is. Isten éltesse őket nagyon sokáig itt Pakson. A brit csapat zenéje most a Gorgon City, és a következő felvételüket jól ismerjük, főleg azért, mert a legjátszottabb Rádió 1-es sláger is volt annak idején, enyhe túlzással. Meghallgatjuk a Foolproof című felvételt.

Nem sima slágerek. Nem sima slágerek. Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix minden délben 2 órán keresztül. Csak itt a Rádió 1-en.

Ez itt a 107.5 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely egy paksi hallgatók minden évben október 1-én tartják az idősek világnapját, és ezen alkalomból tartott ünnepséget Paksváros önkormányzata a Csengei Dénes Kulturális Központ színház termében. Az esten Nagy Balázs alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, a fotós részletes beszámolót pedig megtalálják a telepaks.net hírportálon. Taylor Swift énekel most nekünk, a legutóbbi albumának egyik romantikusabb számát meghallgatjuk. A felvétel címe Opalite. I had a

0: 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tartalmas vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, és jó pihit ide Paksra is a környékre. Még egy óra miénk a mai napból, és folytatjuk a Daily Mix műsort, pont fél időnél járunk. A neve Molek Csongor, Kamrád zenél, ez a Be Mine című dal. Ő az az énekes, aki több alkalommal adott már koncertet kis hazánkban, a Rádió 1-es élőbulin is fellépett már. A Be Mine című száma szól hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ez itt a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Paksi hallgatók átadták a munkaterületet a kivitelezőnek, a Hidegvölgy utcai játszótér és közösségi tér kialakítása beruházásában. Már szeptember 30-án egyébként. Molnár József, az egyes számú választókörzet önkormányzati képviselője említette, hogy a beruházással a környéken lakók régi igénye valósul meg. Felidézte, hogy a tervezésre még tavaly különítettek el forrást, ami megtörtént, és az idei költségvetésben bruttó 25 millió forintot különítettek el a megvalósításra, ami végül a tervezetnél kevesebbe, bruttó 21 millió 883 ezer forintba kerül. A kivitelezés kettő ütemben valósul meg, az első ütemben kialakítják a közösségi teret kettő fedett kerti kiülővel, tűzrakóhellyel, padokkal, kerékpártárolóval és hulladékgyűjtőkkel, valamint kihelyezik a játszóeszközöket és kialakítják a hozzájuk tartozó biztonsági zónákat. A játékok sorában lesz két tornyú játszóvár, két részes lengőhinta, körhinta, mérleghinta, 23 méter hosszú drótkötélpálya, rugós játék és homokozó. Az első ütem befejezésének határideje pedig október 30-a. A környéken sok kisgyermekes család lakik, így minden bizonnyal örülnek majd a játszótérnek. A második ütemben a növénytelepítést végzik el, 23 fát ültetnek, valamint cserjéket, és kialakítanak egy 450 négyzetméteres füves területet. A határidő november 30-a. Ott vannak az infók a telepaks.net hírportálon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerme.

0: továbbra is a 107.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, paksi hallgatók. Természetesen megemlékezést tart az aradi vértanúk tiszteletére. Paksváros önkormányzata október 6-án majd délután 5 órától az evangélikus temetőben, és beszédet mond Barnabás István, a Paks alpolgármestere. Közreműködnek Péter Dávid Albert, a Paksi Vakbottyán Gimnázium 11. A-osztályos tanulója verssel, és Szabó Dávid gitáron énekkel. A megemlékezés végén koszorúznak. Hanusfalvi Petrik Ferenc 1848-as honvéd százados és Szenicei Ferenc 1848-as nemzetőr százados sírjánál. A programokkal kapcsolatban akad még információ a telepaks.net hírportálon. Alex Warren felvételit játszom most, a tempóból visszaveszünk zeneileg is, kedves paksi hallgatók. Így a vasárnapi Daily Mix műsorban, és meghallgatjuk azt a felvételt, amelyre az előadó csak annyit mondott, hogy karrierje következő fejezetének a bevezetője, ez a Fever Dream.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

105.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kedves paksi közlekedők, jó utat mindenkinek, az M6-oson több szakaszon is kell terelésre készülni, például a 101-es 102-es kilométernél, és az 51-24-esen is aktuális még a munkálat október 31-éig a 16-os 17-es kilométernél. Ez Fadgerjen Paks összekötő út, mint tudjuk a legtöbben. Egy olasz előadóval folytatjuk, aki jó pár nagyobb fesztiválon lépett már fel. Ő Alex Kenji, a sláger pedig a Bambolé.

0: Köszöntöm Önöket! 2026. október 4-e van, az Oxigén Média heti hírösszefoglalóját hallják a Tolnai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Az 56-os főúton Szekszárd belterületi szakaszán a Nagy Lámpás kereszteződésénél új gyalogos átkelőhelyet építenek a november közepéig tartó munka során, a 4-es kilométernél útszűkület akadályozza a forgalmat. Körjátékkal emlékeztek Forrai Katalinra szeptember 25-én az Atomtéren, írja a Telepaks. A zenepedagógus ezen a napon ünnepelné 100. születésnapját. Az országos kezdeményezéshez a paksi Benedek Elek és a paksi Napsugár óvoda is csatlakozott. Délelőtt 11 órakor 15 óvodai csoport, mintegy 310 gyermek vett részt a közös körjátékban, és nevelőikkel együtt tisztelektek a magyar zenei nevelés meghatározó alakjának emléke előtt. Forrai Katalin Kodály Zoltán módszertani és zenei örökségét vitte tovább. Naponta mintegy 1600-1800 véradót kell toborozni országszerte, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre a műtétekhez, a baleset sérültjeihez és vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek ellátására. Szekszárdon, a Szekszárdi Területi Vérellátó Intézetben október 5-én 8 és 17 óra, illetve október 9-én 8 és 13 óra között várják a véradókat. Dunaföldvár város önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy településükön tervezett áramszünet lesz október 8-án 8 és 16 óra között. Az áramszünet oka a biztonsági övezetet sértő növényzet eltávolítása, vagyis gajjazás. Az érintett felhasználási helyek Bakaszállás, Bölcskei utca, illetve Somoshegy 1-es területe. Baján a hátrányos helyzetű, valamint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az őszi szünet 5 munkanapján, október 26-a és 30-a között lehetőség van a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes déli meleg főétkezés igénybevételére. Az étkezés a Sugovica Sportiskolai Általános Iskola ebédlőjében vehető igénybe 11 és 13 óra között. Az igénybejelentés jogosultak részére megküldött formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehetséges legkésőbb október 14-éig. Paks az együttműködés városa, ebben a szellemiségben az élethosszig tartó tanulás legjobb nemzetközi és hazai tradícióit követve valósul meg 2017-től nagy sikerrel a Paksi 3. kor egyeteme előadás sorozat. A jubileumi 10. szemeszterben is a PTE-KPVK meghívott előadói várják Pakson, a Városháza nagytermében az érdeklődőket. A korábbi évek hagyományainak megfelelően az őszi szemeszterben is 5 előadásra kerül sor, melynek időpontjai október 6-a és 27-e, november 10-e és 24-e, illetve december 8-a. Október 6-án kedden 15 órakor professzor dr. Nagy Janka Teodóra, tanszékvezető egyetemi tanár, a képzési program szakmai vezetője és Nagy Balázs alpolgármester köszöntő szavait követően dr. Tari Eszter festőművész adjunktus Indonézia egy festőművész szemével címmel tart előadást. A program ingyenes, de regisztráció köteles. Lakossági fórumot tartottak az Ispánházban Dunaföldváron. A fórum elején Cseh Tamás, a térség országgyűlési képviselője adott általános helyzetképet, majd a lakossági kérdések következtek, amelyekre a fórum teljes ideje alatt ő válaszolt. A résztvevők többek között a gyárakról, az energiahelyzetről, valamint a településüket érintő egyéb aktuális kérdésekről kérdezték a képviselőt, írja a Partoldalak kulturális egylet. A rendkívül alacsony vízállásnak köszönhetően különleges lelet vált láthatóvá Dunában, hiszen a Beránka-szigetnél csónakázók egy autóroncsára bukkantak. A jármű feltehetően egy piros színű Dacia valószínűleg több évtizede pihenhet a folyó medrében, és az alacsony vízszínnek köszönhetően most vált láthatóvá. Bajaváros közösségi oldala fotókat is bemutat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió
2: 1. Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Csak igazi mai

105.7 Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely egy egész nap fátyol felhők szűrik majd a napsütés, holnap hétfőn a jóslatok szerint. Ennek ellenére csapadék nem valószínű továbbra sem itt a középső ország részben. Reggel nagyon hideg lesz, 0 fokot is mondanak egy-két területre a hozzáértők. Öltözzön mindenki rétegesen melegen, aki korán indul otthonról, délután pedig 21-25 fok várható, amihez már hozzászoktunk az utóbbi napokban. Ed Sheeran a következő slágerével a Play című stúdióalbumát robbantotta, ami 2025 tavaszán. A címe...

7.5 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A paksi hallgatóknak most már szeretném megköszönni a figyelmet, mivel lassan lelépek, de tényleg. És Ray Dalton zenél nekünk, aki nagyon beindult az utóbbi jó pár évben, ami az önálló karrierjét illeti. Most a Blood Running című száma következik. És ezzel köszönöm meg a figyelmet, további kellemes és pihentető délutánt, 2-től jön Kismárti kolléganőnk, holnap hétfőn pedig ebédidőben pörgetjük a Daily Mixet. Molek Csongor vagyok, minden jót!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
4: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
7: Keresse a legközelebbi Carglass szervizpontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most. Carglass

0: Rádió egy top 5-ben. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió egy hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
1: Ahol

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délután mindenkinek, a mikrofonnál Kis Márti, még ebben az órában, és jönnek a top 500 voksok folyamatosan.
1: Szia, Márti, Évi vagyok.
0: Szia, Évi, hello.
1: Szeretnék szavazni a top 500-ba. Arra

0: is gondolkodtál, hogy miért pont ez jutott eszedbe, egy ilyen visszahoz egy ilyen régi érát az életedből, vagy egyszer csak szereted?
1: Csak szeretem, igen.
0: Felvettem a listára ezt a dalt is.
1: Jó, köszi, szia!
0: Szia, hello! Nagyon izgi, jöhetnek még mindig a voksok, top500@radio1.hu, vagy fel is lehet hívni minket, ahogy Évi is tette, 0623111111. 3 órától pedig már egy másik top lista indul, a Rádió 1 top 50, Györke Attilával.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és miközben szólt az imént Lost Frequencies dala The Feeling, is folyamatosan csörgött a telefon, mindenki kulcsot akar nyerni a Rádió 1 konténerhez, úgyhogy mondom, hogy játék legközelebb holnap reggel lesz Balázséknál. De mutatok minden ezzel kapcsolatos tudnivalót, és hozom ezt a dalt szinte mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió egy konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupa.

resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: is megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját. És a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az indián nyár, vagy a vénasszonyok nyara, ki hogy szereti jobban hívni, utolsó napjaiban is. Ez nagyjából jövő szerdáig kitart ez az idő, aztán csütörtökön megérkezik majd a hideg front. És mi passzol ehhez az időjáráshoz nagyon? Hát például ez a dal, a Perfect Strangers, Jonas Blue-tól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Jó kis country és EDM crossover a folytatásban. Lóra pattanunk Avicii-vel, jön a The Nights. Van egy hallgatónk Johnny Békés Csabáról, nagyon aranyos, minden nap szavaz erre a dalra a Top 500 összeállításakor. Örülök, Johnny, hogy most is itt vagy. Annál is inkább, mert izgi lesz az elkövetkező két óra is. Indul a Top 50-es listán Györke Attilával. Aztán jön Cookie, Discos It és World Is My Radio Show is lesz. Nem érdemes tekergetni sehova. Én Kismerti voltam. Jó hétvégét!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy és Balázsi nagy konténer.

csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosik.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió Egyet hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió Egy lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió Egy hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a rádió egy lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a rádió egy Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrad, Tiesto, vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió 1.

0: Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágerbe. Egy szép hétvégét kívánok mindenkinek, Györki Attila vagyok, és ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenc dalaival. Ez a szokásos heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik majd a Rádió 1 hallgatók szavazataiból összeállított Top 500, ugye az elmúlt 20 év dalainak a listája. Lehet továbbra is szavazni így a hétvégén is e-mailen top500@radio1.hu, SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, és persze Facebookon, Instán, TikTokon is akár üzenetben. Aki az aktuális igazi mai slágerekből juttatna be dalokat a Rádió 1 Top 500-ra, az nagyon figyelje ezt a műsort, mert szuper jó kis zenék szólnak ebben a két órában. Mutatnám is a sereghajtókat. 50. volt ugye Jennifer Lopeztől és David Guettától a Save Me Tonight, Aloktól, Eva Max-től a Car Keys, a 49. Katy Perry-től a Lifetimes. Lady Gaga és Bruno Mars,

Mistalányként merő hobbiból kért édesapjától egy mini DJ szettet, ami ott volt a nappaliukban, és ő pusztán kísérletezgetésből kevert össze dalokat. Lemez gyűjteménye is volt természetesen, a nagy nyilvánosság előtt viszont akkoriban soha nem zenélt. Aztán 2015-ben

legfontosabb színpadain, mi pedig büszkék vagyunk arra, hogy itt a Rádió egy stúdiójában is zenélt már. Empire of the Sun, Blondish, Walking on a Dream, a héten a 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán

0: és megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Most éppen az a Dracula, amit az ausztrál Tame Impala készített, viszont egy olyan verzióval lett világszerte népszerű, amiben a K-pop sztár Jenny is énekel, ő ugye a Blackpink tagja. Annyira népszerű ez a Dracula, hogy Amerikában már 18 hete szerepel a hivatalos slágerlista top 10-ében. Ezen a héten is kiűzhetetlen volt onnan, úgyhogy K-pop rekord született, nem állt még soha ilyen sokáig Amerikában a

Ez a Rádió 1, ez a Top 50. Blondish újdonságát indítom, ez a dal még ebbe az órába belefér. Lovers on the Dance Floor. A kanadai DJ lánynak nem ez az első dala a listán, ugye? És így talán érzékelhető is, hogy a dalait ő úgy készíti el, hogy mindegyik pozitivitást és kapcsolódást adjon a hallgatóinak. Hát akkor kapcsolódjunk Blondishra. A Rádió 1 Top 50-ben 31. A Lovers on the Dance Floor.

0: a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és azonnal indul az újabb zenei óra a Rádió 1 top 50 30. helyezettjével. Ed Sheeran, Azizam!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyi autót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem.

0: Van pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalót 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
2: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
3: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Smoky.
1: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
0: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
2: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnap

Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját. Csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgass Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgass vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgass az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgass

megy, csak igazi mai sláger megy. Itt a Top 50 a heti slágerlistánk, de hamarosan érkezik a hallgatók szavazataiból összeállított rádió egy Top 500. A hétvégén is lehet rá szavazni. SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en, e-mailen a top500@radio1.hu-n, és a Facebookon, Instán, TikTokon is üzenetben az elmúlt 20 év legjobb dalaira jöhetnek a voksok. A Top 50 viszont tele van aktuális kedvencekkel, heti favoritokkal. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás, nemrég 30. helyen szólt az Azizám, 29. a Whatever.

0: David Guettát és a One Republicot, Martin Garrix követi Butterflies a 20. helyen.
1: Rádió 1 Top 50, a 19.
0: A másik Martin Garrix-dal, ami Ed Sheerannel készült, a Repeat It, viszont érdemes rákeresni a DJ nevére a zenei platformokon, mert hogy ezen a héten új dalt jelentethet meg, This Dream of You a címe, és ahogy mondta, megpróbált egy picit kilépni a saját komfortzónájából, dance balladát készített, és ő énekel benne. Ezúttal viszont Ed Sheeran énekel, Repeat It, Martin Garrix-től a 19.

elérkezett a 17. helyen Comrades és a Hug Yourself. A friss kedvencek közül a folytatásban hozok most egyet Alex Warren-től, Fever Dream. Na ez is egy olyan dal lett Alex-től, aminek a kezét évekig nem fogják elengedni a mainstream rádiók világszerte, nekem legalábbis ez a tippem. Most aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Jó hangulatú popzene lett, a srác hangja zseniális. Alex Warren, Fever Dream, a rádió egy top 50-ben a 16.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Gimme, gimme.

az igazi mai slágerek között egy kis visszaszámlálás. Ez a 15. A Sleep Tonight, Sam Feltől, Switch Disco-tól és Rehab-től, Ray Dalton Blood Running a 14. volt, 13. Loi-tól, a Again Lucky.

Egy Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel ezen a hétvégén is ez a Rádió 1 Top 50, és mutatom a hét legjobb 10 dalát. Csúszik visszafelé az idén Sanaa-t díjazott The Fate of Ophelia 10. Taylor Swift-től. Másik Taylor Swift dal, ami lépdel előre, mindjárt azt is megmutatom. 9. BB Rexától, A New Religion. 8. Hype Button,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új

Zorban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsék nagy konténernyitó partiján.

0: megnyeri a kulcsot, ami lehet, hogy nyitja élete ajtaját, és a rádió egy konténert. De nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Pláza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ha a tojás nem lenne, fel kellene találni. Miért? Mert ha a tojás háromszorosan is teli találat, jó a testednek és az elmédnek, jó a bolygónak, és elképesztően finom. Sőt, most értékes ajándékokat is nyerhetsz vele. A részletekért kattints a tojás3x.eu oldalra. Az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló kampány.
3: Az állatok világnapja nem csak a kicsi, a nagy, a tollas, a bundás és a pikkelyes állatoké. A Fresznapban ez a te napod is. Vásárolj legalább 15 000 forintért, és 15% kedvezményt adunk mindenre. Várunk üzleteinkben október 4-én az állatok világnapján. Részletek a fresznap.hu-n. Fresznap. Mindent a kedvencekért.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
10: Kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskó Lend.
11: Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
10: Tudod,
12: hát ki sem eljutott a Tesco.
10: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
11: Egészen 100 évre?
10: Igen, hát amióta a tiéd.
12: Csak diplomata útlevélre lehet belépni. Úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Mi meg majd szerzünk magunknak, meg lesz. Igazából?
11: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
12: Bizony.
11: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, ez, de hogy jó, alakul.
10: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
11: Hát nem, mert dülő, úgyhogy megurulnátok róla.
12: Igen. Okay, a fizetőeszük az a Ráskoin lenne.
10: Ú, de nagy, Ráskoin.
12: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
11: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
12: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
11: Imádom.
12: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
11: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fog feküdni.
10: Vagy mi ez? Nem egy nagy terv.
12: És meg lehet téged nézni, aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel a lyukban.
11: De jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy ilyen lyukban.
12: És lehetne téged csodálni. Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az köszi, államformánk? Tesóka. Várjál, mi az államformánk?
11: Diktatória.
12: Tetszik. Jó. Az államformánk ez... diktatória.
11: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
10: Messziről üvöltözöl?
11: Látcipőkkel kegyencek!
10: És fesztivált akarunk oda.
12: Azt intézni.
11: Fel kell vennem a kapcsolatot babóttal, akik majd testvérvárosunk lesz.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szép jó napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órában igen mixerek nektek az igazi más legereket. Közben lehet üzenni SMS-en, Viberen a 0620 3 111

0: amit mixelek nektek. Alex Kenji, Bambole!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupon.

csomagot? Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiá.

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
3: Laci azt írja, puhák vagyunk, ha nem megyünk el közösen egy karácsonyi fotózásra.
4: Egy ilyen
3: nagy ajándékdoboz, borzasztó gics, undorítóan nagyon-nagyon-nagyon boldogságversenyes.
5: Nagyon kisminkelve, nagyon mély dekoltásra. Anna?
3: Iszonyatosan elmegyünk egyre. Jó?
5: Szomharisnyában.
3: Jó, hamis ajándékdobozokkal, Dior, Gucci dobozokkal természetesen. Nagyon nagy fával, szigorúan mezitláb, mindenki vágja a lábkörmét. Jó, zsűrre adunk egy Discord farmert, mert az kell. Mezitláb lesz minden férfi. Nagyon.
4: Hófehér pólóba.
3: Hófehér pólóba, farmerba.
4: Fehér ing legyen.
3: Feri szájába pipa, kockás kardigán és füstölgő forró csokis bögre. A Zsül kinéz egy jászolból. Jó, tehát ez...
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. A Rádió 1 nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben.

0: Pedig jöhetnek a közlekedési infók a forradalmat 0620-311-111.
1: Rádió 1. Munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Menjünk tovább egészen 19 óraig, mixerek nektek az igazi ma is lágereket, és az egyik üzenekét szól, please cookie, play the EPT from Rose and Bruno Mars. Oh, sorry, I haven't this song in my pocket. Nincs meg most az a zene, már ne ragudj. Micsoda, angol tudosom van, nem? Azért, na, ez nem semmi, nem? In my pocket. Az egyik SMS itt szól, hello, szia Kuki, Lena vagyok, szeretnék zenét küldeni a barátomnak, aki úton van Ausztriába, Zsoltinak. Üzenem neki, hogy életem egyetlen szerelmem, mindennél jobban szeretem. Jó utat kívánunk neki, ja, tényleg. Állj, ahogy mondtam, most egy kis latin angolat érkezik, igen,

Üzletel Rami, jó van Rami, menjünk tovább, érkezik Rafael Gorabikul, az is nagyon jó, és köszönöm, nagyon jó. Hangerő maximálisan, bulizunk 19 óraig itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Kell külön zászló, külön himnusz, külön címer, minden. Ráskó Lend.
3: Ráskó Lend. Mi lehet most ott egyáltalán? Lehet, hogy oda megyek, és valami teljesen más dolog. Lehet, egy Tesco áll rajta.
2: Tudod,
4: hát ki se a Tesco.
2: Az egyébként az jó pénz, mert akkor a Tesco-nak fizetni kell bérleti díjat visszamenőlegesen is.
3: Egészen 100 évre?
2: Igen, hát amióta a tiéd.
4: Csak diplomata útlevélre lehet belépni, úgyhogy néhányan most elbúcsúztak ettől. Mi meg majd szerzünk magunknak, meg lesz.
3: Igen, jó, ezt nagyon meg kell gondolni, kiket engedek be, mert ugye ez meg fogja határozni így a közösséget.
4: Bizony.
3: És akkor ez azt jelenti, hogy nektek ugye hát esélytelen, de hogy jó, alakul.
2: Az a baj, hogy így hárman már nem is férünk el.
3: Hát nem, mert bülő, úgyhogy megbülullátok róla.
4: Igen. Okay, a fizetőeszköz az a Ráskoin lenne.
2: Ú, de nagy. Ráskoin.
4: Csak Ráskoinnal lehet fizetni. Digitális valután lenne.
3: Szénhidrát alapú társadalom lesz.
4: Blokkláncon menne, és Ráskoinnal lehetne fizetni.
3: Imádom.
4: Ez teljesen jó. Jó, és mindenhol mit lenne? Boltok lennének? Shopok lennének? Mik lennének?
3: Szerintem csak ások rá egy nagy lyukat, abba fogok feküdni.
2: Vagy mi nem, ez? Nem egy nagy terv.
4: És meg lehet téged nézni? Ez... Aki beutazik, az megnéz téged, hogy fekszel
3: a lyukban. Jó, hogy minden nap ilyen hivatali időben ott feküdnék, egy lyukban.
4: És lehetne téged csodálni. Ezt intézel majd útlevet nekem? Köszi, tesóka. Mi az államformánk? Várjál, mi az államformánk?
3: Diktatória.
4: Tetszik. Jó. Az államformánk diktatória.
3: Igen, ez lesz, és akkor már akkor parancsolgatni fogok, amikor a látóhatáron lesztek, pedig még be se léptetek.
2: Messziről üvöltözöl?
3: Igen. Látszipőkkel kegyencek!
2: Igen. És fesztivált akarunk oda.
4: Azt intézzük.
3: Fel kell vennem a kapcsolatot Babóttal, aki majd testvérvárosunk lesz.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért

0: sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: így van, előtt fiúk, az utolsó fél óra belé vagyunk, 19 óraig mixelek nektek az igazi imánslágereket, 19-20 óraig élő kívánság műsor érkezik David Guetta, Jennifer Lopez elégült, Save Me Tonight, ugye David?
1: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.
0: Ah, merci beaucoup mon ami, allez, még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, 19 óraig nincs mese, bulizunk el egy ott idárágyó egyen, ahol csak igazi imánsláger megy. Ha, ha, ha, Jennifer Lopez, mi mindig szépen 57 évesen és gyönyörű. Bizony!

0: téléfon a 0620 111 111, de nem sokkal érkezik Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új kupa.

resortban. Vajon mit rejt még a rádió egy konténer? Október 9-én minden kiderül a Dunaplázánál a Rádió 1 és Balázsi nagy konténernyitó partiján.

0: de nem csak adásban nyerhet. Hétfőn délelőtt 10-től Budapesten, a 13. kerületben, a Duna Plaza főbejáratánál található a Rádió 1 konténer. Jöjjön el, és nyerje meg élete kulcsát a helyszínen! Ez Magyarország őrült kulcsvadászata! A tét egy konténernyi ajándék! Rádió 1 konténer! Egy kulcs, ami mindent nyit!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a fehér szőlő kilója csak 699 forint, a magyar sütőtök kilója pedig csak 219 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
2: Rádió 1.
0: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
2: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, a kívánságműsor elkezdődött. Itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Jó estét kívánok, Viktor vagyok,
1: de? Viktor, már legalább két hete nem hívtál engem. Mi történt veled?
2: El vagyok szívve, sokat teheted, most is úton vagyok.
1: Aha.
2: Csak már unom az összes zenét, valami változatosságra vágyok.
1: Na, hallgatlak, mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Valami húsmentes, mondjuk vegán Lili.
1: Ja, jó, oké, rendben. Azaz a vegán Lili is, nem vegán. És kinek szeretnéd küldeni, parancsolj?
2: Mindenkinek, aki úton van. Akinek sosincs pihenő.
1: Jó, oké, rendben. Azért kicsit pihenjél egyet, és köszönöm szépen a telefonatál. Jó volt újra hallgatni, vagy hallani a hangodat, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Csáó, csáó! Vegán Lili érkezik nálunk. Hilmi az legújabb dal tőle. Jobb kukiká, mindíts be!
3: Vagyok. Ez a legújabb saját dalom a Hilmi. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió Egyen.
0: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét, jó étvágyat esetleg vacsisztok, kívánság műsor úszóra ég, vele ki kért tőlem elég újabb Robin Schulz, ami nagyon jó, de ki az, aki mindjárt kiderül, halló, halló!
2: Szia, Huki, Dávid vagyok.
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Hát kicsit fáradtam, mert hétvégén Szlovákiában voltunk a fiammal egy focitornán.
1: Na, és ott sikerült.
2: Egy szombat, vasárnap. Hát igen, nem hoztunk szégyent a magyarok, a negyedik helyet szereztek meg a srácok. Először játszottak 6+1-be, U9-es tornán, ugye itt még 4+1-be szoktak játszani, de tudod, hát neked is a kisfiad ebbe a korosztályba focizik.
1: Igen, a nagyfiam, nem is kisfiam, a nagyfiam.
2: Nagyfiad, bocsánat.
1: Semmi baj. Igen, ismerem, pici kismerős az a helyzet. Igen. De az elének a gyók voltak akkor, ugye?
2: Jók voltak, no. Persze, jó torna volt, 17 csapatból 16-dik. 17 csapatból ugye 16 meccset játszottak, negyedik helyet szereztek meg. Mögöttük végzett például az olasz Láció.
1: No!
2: Úgyhogy meg is verték őket 2-1-re.
1: És akkor cserébe kaptak egy pizzát, nem?
2: Igen, de nap az volt a vacsora egyébként, pizza, csak egy szlovák pizza volt.
1: Jó van. Na, kinek szeretni külön ezt a dalt, amit kértél tőlem? Kinek szóljon?
2: Hát küldeném akkor az összes kis focistának, a főnizgó játékosainak, hogy tényleg kitették a szívüket, lelküket ebbe a pár napba.
1: Ha?
2: Úgyhogy nekik küldeném.
1: Oké. Okay. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonát, én kivarok neked egy szuper kereményes estét, és csak így tovább, jó?
2: Nagyszerű, köszönöm szépen.
1: Én is, csáó, szia.
2: Szia.
1: Érkezik elég újabb Robin Schulz nálunk, a szám címe Better Times.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Zsófi vagyok.
1: Sziasztok, én Zsófi vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön a Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával.
6: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: bevonásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánságműsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló!
2: Szia, Viki vagyok, és számfeltől szeretnék valami számot
1: kérni. Oké, rendben, minden oké, jól vagy?
2: Igen, persze.
1: Vasárnap este nem vagy túl szomorú, hogy holnap egy újabb hetet kezdődik?
2: Nem. Egy kicsit influencer, de már kezdek jön.
1: Igen, sokan betegek lettek most már, tényleg. Hihetetlen. Az a baj, hogy napközben nagyon meleg van, és hajnal és este hideg. És ezt nem bírjunk még.
2: Igen.
1: Jó bulást kívánok neked.
2: Köszönöm.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: Hajnak meg magamnak.
1: Oké. Köszönöm szépen a telefonáltán, és még egyszer jó bulás, ciao, szia, lányok, fiúk, nincs mes, érkezik egy újabb szám fel nálunk, a szám címe Heart Like Mine. Oh yes, my friend.
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Vele kikerte tőlem Alex Warren. Közben kicsit furcsa a hang, hallom a fülemed, nem baj. Hello, szia, hogy hívnak téged?
2: Dávidnak hívnak.
1: Dávid, szia Dávid. Na kinek szeretnéd küldeni azt a jó kis muzsikát? Kinek szóljon?
2: A családomnak.
1: Ez mit jelent? Anyukád, apukád, testvér, unokád, testvér, nagymama, nagypapa?
2: Az anyukámnak, apukámnak, testvéreimnek, mindenkinek.
1: Mindenkinek, rendben. Alapiskola, gondolom?
2: Igen.
1: Nem vagy szomorú?
2: De szomorú.
1: Nem szabad, vagyok. Nem szabad. Tanulni, ez egy jó dolog. Hidd el nekem, jó, oké?
2: Oké.
1: Okay? Okay. Köszönöm, hogy hívtál engem, David. Ciao, ciao.
2: Hello.
1: Na, zenélünk érkezik Alex Warren, a legújabb dal tőle. Fever Dream. Vajon mit lehetett benne?
0: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Eljött az az idő, hogy én búcsúzom tőletek, lennek fiúk, de ne menetek sehova, érkezik a diszkuszi csapat, egészen 9-ig nagy-nagy buli lesz, és 9-től érkezik US Gary, és The Wallisman DJ Kell, szóval tökéletes a program nálunk, jó? Mielőtt közelebb jövő, itt szombaton találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenki neked szuper kelemes hetet, búcsúzom el legújabb Blondissel, és a szám címe Lovers on the Dance Floor, köszönöm szépen, hogy velem voltatok, Kuki voltam, jók legyetek, hello, hello!
2: Hi, this is Blondish, and you're listening to Kuki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Egy kulcs, ami mindent nyit. Egy konténer, amiben minden van. Egy hallgató, aki mindent visz. Ez a Rádió Egy Konténer. Tele ajándékokkal, tele nyereményekkel. Mit rejt a konténer? Talán egy új Cupra Raval elektromos személyautót, talán Gorenje háztartási gépeket, vagy egy 65 szolos Hisense TV-t, vagy akár egy 1 millió forint értékű Bosch Professional 18 voltos elektromos szerszámgép csomagot. Vajon mit rejt még a Rádió Egy Konténer? Október 9-én minden kiderül a Duna Plázánál a Rádió Egy

0: élete kulcsát a helyszínen. Ez Magyarország őrült kulcsvadászata. A tét egy konténernyi ajándék. Rádió egy konténer. Egy kulcs, ami mindent nyit.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk! Diszkó!
2: Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
3: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy a hét utolsó napján, vasárnap este, és diszkósít Rádió Show a stúdióban Bárány Attila, Hambai PG és a játszóknál és a mikrofonoknál én DJ Junior.
4: Ladies and gentlemen, madame on her, madame messi, hölgyem és uraim, fiúknánk, milyen tisztelt nagyon a publikum, ez a diszkósít Rádió Show, de inkább azzal jövök, hogy itt leszek egészen este 9-ig.
3: Hello, hello! Szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Én Bárány Attila vagyok, és köszönöm szépen a tegnapi Straubingi bulit, mindazoknak, akik eljöttek, és Tomásnak, aki megszervezte.
4: Most viszont itt nincs csak a diszkósít Rádió Show, hiszen este 9-ig itt vagyunk veletek, Tami Impalával és a Draculával, annak is DJ Junior remixével. Kívánok mindenkit!

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel vasárnap is.
1: Bizony magamhoz ragadom a kezdeményezést, és már is jövök az ünnepeltekkel. Névnaposokban többek között a Ferencek, Ajtonkák, Ámonok, Arankák, Edvinek és Fannik, a szülinapos pedig az ismerőseim közül Suri Levente, Szántó Gábor és Seffer Dániel. Isten éltesse az ünnepelteket!
2: Most megyünk tovább egy olyan dallal, amely tényleg Made in Italy, és apropó Made in Italy, november 7-én Budapesten csinálunk majd egy rendezvényt, ahol tényleg csak olasz zene lesz, gasztronómia is, meg hát színes italok, amiben vidámság van ennek jegyében, hogyha hogy szoktam mondani, az angyalok énekelni tudnának, akkor olyan hangjuk lenne, mint Andrea Bocellinek. Megyünk tovább a Caruso-val, annak is DJ Junior remixével itt a Disco Shitben.

0: igazi mai sláger, megy diszkosi Radio Show vasárnap is egy órában. A jövő héten 3 fellépésem lesz, pénteken Demeteren kezdek egy helyi fesztiválon, városi rendezvényen, szombaton pedig Budapesten lépek fel a hajógyári klasszikon, és onnan megyek majd Balatonmárja fürdőre, hogy az év utolsó bárány fellépését abszolváljam a rezidenciámon, a Personal Jesus vs. Csibészek partin, ahol Szecsei Attilával váltjuk egymást. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Ha már jövő hét, jó magam, hamar PG szombaton játszok 3 helyszínen is Gyöngyösön, kezdek majd egy kis gasztronómiával egybekötve. Érdemes odafigyelni erre a rendezvényre, aztán megyek Bátaszékre és jövök a fővárosra vissza, ugyebár a budapesti rezidenciámra, ami gyönyörű szép és szerintem minden idők egyik általam legkedveltebb klubjává vált a legutolsó átalakításnak köszönhetően.
2: Zenei hír, meg zene, természetesen zenei aláfestés, végeztem a festéssel. 21-es album, 21 éve zenélő, Jügel, vagy Jügel, nem tudom, hogy mondják, franciák így, angolok és mi másképpen. Szótólva közös dal, ez a Jamaican, amely szerintem az album egyik legnagyobb slágere a Moving to the Sun mellett. Jön a DJ Junior Remix itt a Diszkosítben.

0: kínálő diszkocsit a Rádió Egyen, Bárány Attilával, Hanvai PG-vel és velem DJ Juniorral.
1: Nagyon-nagyon fontos, tessék jól beégetni, október 24-én megyünk Békés Csabára, és egy csomó kolbász társaságában fogunk egyszerre szórakoztatni, egymást felváltva. Azt, hogy mikor fogunk kezdeni, szerintem a Junior tudja.
0: Még nem, de majd elmondom.
2: Nem az volt, hogy te kezdesz, és hát aztán
0: mikor?
2: A Junior van.
0: Mikor?
2: Azt nem tudom én se, mert én előtte ködön leszek, és nem tudom, mikor érek oda.
0: Ez az élet nagy kérdése, jó?
2: Na.
0: Ahogy meg tudjuk, meg fogjuk osztani.
1: Ki kezd, ki az első?
0: Persze.
1: Ki?
0: Már megyünk tovább. Oliver Heldensen, Kreiderre és The Young Punks-szal. Ez az AIO DJ Junior remix van a diszkosítva.

0: Józsa után egy másik francia sztár, Julien Jewel, és ez az Air Conditional itt a Disco Sheet Radio Show-ban, ez is kikerült a DJ Junior YouTube csatornára, meg letölthető abban bizonyos pakban, amelyet nyáron remixeltem, hiszen ez akkor készült, ez a DJ Junior remix.
1: Te nagyon nemzetközi lettél, azt figyelem, teljesen. Tehát voltál Ibizai, most már olasz, és már franciában is
0: minden,
1: otthon
0: minden,
1: vagy.
0: Minden, igen, széles a zeném, hogyha
2: Hugelt, akit egyébként angol nyelvterületen így hívnak, Hugelnek hívod, így franciásan, akkor mindenkit mondjál úgy, akit ott hívnak.
0: Ja, jó, oké, többit nem, Soltón, nem tudom. Te mögé oda van írva, hogy FR, francia. Tényleg, oda van írva mögé, érted, Soltón mögé. Na, de most nem ezzel megyünk talán, hanem az Air Conditional.

0: A Hambai Pigi voltam, jövő héten szombaton ugye vár Gyöngyös, Bátaszék, Budapest. Nagyon-nagyon fontos, hogy tessék szurkolni és küldeni a pozitív energiákat azzal kapcsolatban, hogy Imán Angel megkapja a Grammy jelölést, és tessék csekkolni a pénteken humanizált verzióban megjelent Bad Times-ot szintén Gangó Bernadettől. Szavaztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, és akkor mindig jönnek az üzenetek, hogy küld már, azt te csináltad, azt is küld át. Na, nagyon egyszerű, DJ Junior Facebook oldal, kövessétek be, és ott a felső posztban megtalálható a Summer Remixek, amelyeket nyáron követtem el, plusz beraktam a Day by Day-t is, úgyhogy onnan mindent le tudtok szedni, minden friss DJ Junior remixet, illetve YouTube csatornámon is megtaláljátok a klip formájában ugyanezeket, úgyhogy oda fölkerült, ráadásul most egy Made in Ibiza, több mint két órás mix is. Rosalia, Björk és Yves Tumor közésével a Bergen, ez hogy kell mondani, francia Bergen, de ez egyébként német szó Bergen. Búcsúzom DJ Junior remixel, holnap este 8-kor új hét, új élmények, jövünk a diszkosítel, akkor is majd szavaztok!

0: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült ennél a találkozásnál, ahol Martin Garrix Ed Sheerannel közösen elkészítette a dalát. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dance-zenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban. Stay.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, Blond is érkezik, és a legelső Billboard Number One dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új track abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a World is My Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a World Is Mine Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom. Induljunk!

0: 11 és éjfél között. Na nézzük, mi jön most.
1: Ebben az órában a tőlem megszokottnál talán kicsivel kevesebb pörgős, dörgős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a World is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson, talán nem is hagyhatnám ki. A vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni. Losing Focus itt a rádió, egyen a World is My Radio Show-ban.
2: Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay.

0: A ketten maradunk a stúdióban, ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rákosi. Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
1: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
2: Újra jön
1: a Top 500.
2: A
1: Fox Post applikációja támogatásával.
3: Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
4: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala.

0: valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 107.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: gurított be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj trackjét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Rádiósóban a rádió egyen, Phil Cox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjen tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban. Itt a rádió egyen, a World is My Radio Show-ban.

0: látni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zenéiket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Talk the Town, ami egy óriási track lett tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készített egy saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen puffogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható, hogy a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Talk the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: Fellépések jövő héten.
1: Pénteken a lakóhelyemen, illetve tulajdonképpen itt is nőttem fel, Szigetszent Miklóson fogok fellépni, ez nagyon extra, ugyanis ez nekem az első hivatalos fellépésem a városban. Várunk mindenkit szeretettel, szombaton pedig Fonyódon találkozhatok velem, és természetesen ne felejtsétek el, vasárnap este újból 9-kor jövünk itt a World is My Radio Show-ban. Legyetek jók, vigyázzatok magatokra, ciao.
0: Hello Vilkox, neked már a jó pihenést, maradjatok, jön Briklék!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
3: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk!
4: Are you ready?
2: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Ajánlom mindenkinek, egy csomó isteni zene jön a következő egy órában is. Innentől éjfélig Bricklék Mixel. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Martin Garrix-től a Repeat It című slágere, itt a Virtus.fm Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home vasárnap este a Verdi's Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Kitartás mindenkinek, aki ilyenkor is dolgozik. Adjuk nektek az erőt, tartjuk bennetek a lelket, fogjuk a kezeteket. Mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Érkezik 5-11 Kiss Me Through the Phone című zenéje, egy könnyed romantikus hangulatú track, ami a távolság ellenére

0: Riklék a lemezjátszóknál mi a most?
1: Jön a kanadai DJ és producer Blondish, Lovers on the Dance Floor című zenéje, egy igazi tánctére született track, ahol a house és az elektronikus hangzás találkozik egy kis romantikával. Ez jön most itt a Burizma Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: David Guetta és Hugh Girl, mennyire jók együtt, ez volt a Shine vasárnap este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál, mit teszünk rá erre?
1: Most érkezik az amerikai house legenda Jennifer Ferris és a Mesmerized, igazi klasszikus house hangulat, modern tech house köntösben. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok, és mára, valamint erre a hétre lassan lepereg az időnk itt a Fördíz Máin Rádió Show-ban. Mi a ma a legvégén?
1: Zárásként egy különleges zenével búcsúzok, egy jó kis progresszív house műfajú zenével zárom a mixem, Colin Jatayu című dalával. Köszönöm, Geri, hogy itt lehettem, legyetek rosszak, és vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Ciao, Briklék, mára tehát ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: Földíz Mind Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor és a kényelmes csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
2: Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Garner.
2: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk!
3: Ez pedig a Fire.
2: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi, ma is legyermegy.
0: Ez...

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mely nagyon kellemes éjszakát mindenkinek. A Word is Mine után a mikrofonnál Király Tamás, és ha már Word is Mine, ma este DJ Metzger Viki is érkezik hozzánk este 9 órától, én pedig arra gondoltam, hogy most mindjárt az óra elé mutatom az igazi mai slágerét. Nagy Bogival, Miss Mooddal, ez az Éden, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111.

0: nem élik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Máris Lói, akinek a művész neve a Leoni Greinerre utal, ami az eredeti neve, amiből aztán lett a Leoni, és annak a becézése a Lói. Hát picit hosszú az út, de egyébként a Leoniból egy lépéssel is meg lehetett volna ezt csinálni. Na, ennél viszont fontosabb, hogy óriásit megy a fiatal német énekesnek ez a dala is, amit David Puentes-zel készített. Golden Summer, ezt én itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig Alex Warrenny a folytatás, aki gördeszkás videókkal kezdte először az internetes videó megosztón, abból pedig egész szépen kinőtt egy kis csavarral egy nagyon szép zenei karrier, aminek itt a legújabb állomása az igazi mai slágerek között Alex Warrenny és a Fewer Dream, amit már is indítok.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Top 500 szavazás, továbbra is pörög, továbbra is várjuk a véleményeket, a tippeket, a javaslatokat, hogy melyik az ország legmenőbb dala, mi az, aminek tuti ott kell lenni a Rádió 1 Top 500-ban, 0620 311 111, vagy akár e-mailben a top500@radio1.hu-n is lehet nevezni. Az előző dalban Lady Gaga zenélt, aki nyert már Top 500-at, Ariana Grande-vel egyébként közösen szólt a Rain on Me, ez pedig az újdonság Lost Frequencies-től, na ő még nem nyert Top 500-at, lehet, hogy most. Az újdonság a Live It All tőle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás picivel egy óra után járunk, és nagyon erős dal, amit kihúztam, most nem a zsebemből, hanem a zenei adatbázisunkból, de szerintem nagyon jót választottam. Martin Garrix újdonságát Ed Sheerannel közösen, egyébként nagyon összehaverkodtak újra, miközben ezt a dalt készítették. Korábban is jóban voltak, és csináltak már dalt jó néhány éve, de egy picit más irányba sodorta őket a karrier, de most újra találkoztak, és egy egész hosszú kreatív munkafolyamatot töltöttek együtt néhány hónapja, és itt az eredmény. Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat itt a Rádió 1-en.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Ezen a héten péntekig pedig még lehet gyűjteni a kulcsokat a Rádió egy konténerhez. Minden idők legkomolyabb rádiós nyereménye, ami akkor gazdára talál. És ennek a részesei lehetünk, szóval figyeljük, hogy mikor jön játék. A Mibirex a Faithless dallal a New Legion-t indítom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ő pedig Justin Bieber, aki nagyon menő jótékonykodik időnként. Most múlt héten például Los Angelesben egy parkban jelent meg, ahol azért koncertezett teljesen ingyen, hogy pénzt gyűjtsenek a hajléktalanoknak, sőt maga is jó pár ezer dollárt hozzádobott a közöshöz még, szóval menő ez. Az igazi mai slágere pedig a Sorry, amit már is indítok itt a rádió egy.

A dal, ami a 31. MTV Video Music Awards díjat hozta meg Taylor Swiftnek, a The Fate of Ophelia, amivel minden idők legtöbb MTV VMA díját bezsebelő énekesnője lett, és összességében énekese is, szóval, hogy nincs másnak ennél több díja. Na, én viszont közben indítottam az újabb nagy kedvencet, mert hogy nálunk nincs megállás, Rossi Fancy's a Bastille-jal, ez a Head Down a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország